0: mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
3: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
4: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
3: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
4: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik. De hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből. És délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
3: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
4: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts show óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jó kedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
2: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugosztalja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejátszott a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a Verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. és tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, a szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy őnekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzene tanszék alá
2: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
2: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt. Tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak, és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyj meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk, díszes, és ellőtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kon-

0: Ról egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját. És ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra. Teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel két gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már két gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány. És sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet. És nagyon sokszor eljött velem és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. És valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek. De ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnéniének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság, hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége, nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részint már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdáig benyújtaniuk eszi a bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Rádiódik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Annát hallják itt a Roma Szalonban. Január 20-a van és 20 óra múlt. Egy olyan eseményről szeretnék ma este beszélgetni vendégemmel, ami nagyon fontos esemény is, szomorú is egyben. A H13 kultpont január 25-én fogja megrendezni Setét Jenő emlékestjét, amelyre egyrészt kíváncsi vagyok, hogy kik a szervezők, meg hát szeretnénk is beszélgetni egy picit Jenőről. Itt van velem a stúdióban Olá József Pöli, aki a Méltóságot a Romáknak mozgalom alapító tagja, illetve józsefvárosi képviselő. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged. Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a Rádiódik hallgatóit is.
3: Mindig akkor kereslek, amikor Jenőről van szó, de ennek ellenére nem akarom, hogy szomorú legyen mindig a mi találkozásunk. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél, és örömmel láttam, hogy ismét szerveződik egy megemlékezést. Szeretném tudni, hogy tulajdonképpen ezt ki szervezi.
4: No, a harmadik éve szervezzük meg Setét Jenő emlékestjét, ahol felejthetetlen barátunkról, mentorunkról, mesterünkről, testvérünkről emlékezünk meg, az ő nagyságáról, az ő polgárjogi munkájáról, személyiségéről. És ahogy említetted, ez alkalommal nem szeretnénk annyira szomorkodni. Mm. ez elengedhetetlen lesz, mert az érzelem most tombolni fog, mert hiányzik mindenkinek, és képzeld, de van még mindig olyan nap, hogy fel akarom hívni, és nem akarok ilyen szomorú szavakat mondani, de hát nagyon hiányzik, na. És azt gondolom, hogy nagyon sok ezer, nagyon sok tízezer barátjának hiányzik, ugyanis mindenkiben benne van Setét Jenő, mindenki tud egy sztorit mondani a Jenőről, és ez a lényeg, hogy szombaton szeretnénk, ha mindenki eljönne, aki tisztelte is szeretne. Igaz, hogy nem férnénk be csak a Puskás arénába, de ilyen 100-120 főt vendéget várunk, akik eljönnének és interaktív módon beszélnének élményeikről, érzelmeikről, a Jenőhöz fűződő kapcsolatukról, érzéseikről, hogy nekik mit jelentett Setét Jenő, mit adott nekik Setét Jenő, és így rendhagyó módon most nem ilyen blokkok lesznek, ahol előadások, és akkor ilyen fegyelmezett keretekbe, hanem szeretnénk ilyen interaktív, beülős, beszélgetős, romás diskurzust folytatni moderátorok segítségével. Közben lesznek majd zenei blokkok, mert lesz folklór zene, lesz Máté Erika, akinek innen is nagyon köszönöm, hogy elvállalta ismét, hogy eljön és énekel nekünk, mert őt a Jenő nagyon-nagyon szerette. Ő azt mondta Erikáról és Horváth Marikáról, hogy ők úgy énekelnek, mint a templomi harangok. Tehát nagyon-nagyon magas szinten kezelte őket, és nagyon nagyra tartotta a tehetségüket, mint ahogy mi is nagyon szeretjük, és azt gondoljuk, hogy világsztárok a maguk nemében. Illetve lesz Farkas Dezsőnek egy zenekara, akik szintén a klasszikus kávéházi cigányzenekarra jelennek meg, de ami a lényeg, hogy lesznek különböző blokkok, ahol Jenő mélyen szántó üzeneteit, videóit bevágjuk, ilyen pár perces összeállításban, és akkor ennek mentén fognak majd beszélgetni a megkérdezettek.
3: Beigazolta a 3 év azt a negatív jóslatot, hogy Jenő helyére nem nagyon igyekezik, úgymond senki. Nem tudom, lehet-e betölteni az ő szerepét, de hogy látod ezt?
4: Ezt nem lehet betölteni. Azt az ült, amit a Jenő hagyott maga után, én nagyon magasra tettem mércét, és én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséges, okos, és nagyon sok olyan roma származású nő és férfi dolgozik ma a közéletben, akikre nagyon büszkék lehetünk. Nem akarok nevet mondani, mert ha valakit kihagyok, akkor elkapnak és megszagatják a hajamat.
3: Így látod?
4: De az
3: hogy
4: gondolom,
3: a fiatalok
4: hogy...
3: körében is?
4: A fiatalok körében is. Mindjárt megemlítem neked a Setét Jenő Közpolitikai Akadémiát, ahol most már második éve foglalkozunk fiatalokkal, akik nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, nagyon kommunikatívak, és azt gondolom, hogy Jenő is nagyon büszke lenne rájuk. De azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy az a fajta örökség, amelyet Jenő itt hagyott, és azokat a üzeneteket, értékeket, azokat a módszertanokat, amit Setét Jenő itt hagyott, azt mennyire tudjuk továbbvinni, és mennyire van bennünk, és mennyire tudjuk használni a saját közegünkben. Ez a legfontosabb, ez a feladatunk, hogy Jenő örökségét vinnünk el tovább. Erről szól az Emléknap, erről szól az NDI alapítvány által működtetett Setét Jenő Közpolitikai Akadémia, és erről szól minden olyan emlékezett politikai megnyilvánulásunk, amelyet Jenő hagyott itt nekünk örökségül, meg iránymutatásul. Tehát ez a legfontosabb, hogy mennyire tudunk ezzel élni, és mennyire tudjuk alázattal, tisztelettel, és olyan minőségben továbbvinni ezt az emlékezetet, ezeket az értékeket, amelyeket Jenő itt hagyott nekünk, és ahogy velünk csinálta az ide tartozunkban, a baráti körben, a Facebook csoportban, és mindenhol, akár egy flashmob, vagy egy demonstráció alkalmával.
3: Akadémiáról mesélj már nekem picit, a kereteiről, hogyan működik ez, hol működik, mikor működik, kinek a számára elérhető.
4: Az NDI alapítvány által meghirdetett felvételi eljárás során felvett fiatalokat képzünk. Havonta egy hétvégén jelennek meg a hallgatók, ahol a jogállamiságról, a roma polgárjogi mozgalmakról, Jenő munkásságáról, életéről, eredményeiről, a demokráciáról, a kommunikációról, a médiáról, mindenről beszélünk és tartunk előadásokat, ami fontos és kell egy felvételezett polgárjogi mozgalmának, illetve az aktív tudatos állampolgárnak, aki a saját milliójében, településén, körzetében megteremti azt a fajta szellemi munkát és polgárjogi aktivista munkát, amelyet mi át tudunk neki adni. Mi meg a Jenő melletti tapasztalatainkat és a Jenő értékeit osztjuk meg velük. Tehát ebben a szellemiségben tudnak tovább dolgozni.
3: Hány főt számlál egy ilyen évfolyam?
4: Ez ilyen 16-25 fő. Már most a második kurzusnál tartunk, és valószínű, hogy lesz egy következő kurzus is.
3: Akkor gondolom, hogy az ország minden pontjából érkezhetnek ide olyanok, akik akár képviselők, egy-egy, jól gondolom, én ezt?
4: Igen,
3: egy területen.
4: Igen. Tehát akár a nemzetiségi önkormányzatban, akár a település önkormányzatban, akár egy civil szervezetben dolgoznak, vagy csak egy aktív közösségben önkéntesen dolgoznak, de bárki jelentkezhet, aki motivációt érez arra, hogy minél több tudást szívjon magában ahhoz, hogy azt a fajta érdekérvényesítési munkát, vagy érdekvédelmi munkát, vagy önkéntes munkát, amit éppen csinál, azt profibban, jobban, olajozottabban végezze, illetve azt gondolom, hogy mivel nekünk nincsenek intézményeink, ezek a találkozási felületek, ezek közösséget építenek, hálózatot építenek. Én tele voltam boldogsággal a mostani alkalommal, mert ugye a tavalyi kurzus résztvevő és az idei kurzus résztvevő is most jelen voltak.
3: Na hát.
4: Pénteken, és én annyira boldog voltam, hogy olyan felkészültek, annyira érdeklődők voltak, nyitottak, edukálhatóak ezek a fiatalok is, és én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan lehetőséget teremtettünk, hogy a stafétabotot hát jó szívvel tovább tudjuk adni, és van, meg lesz, akinek tovább tudjuk adni.
3: Egészen elképesztőnek gondolom azt, hogy az ország szívdobogásából, Budapestről, így a érrendszerén keresztül vinni a tudást, vinni a jogok ismeretét. Ez nagyon-nagyon tetszik nekem.
4: Az közismert, hogy ilyen nem csak az igazságtalansági remet szó, de fantasztikus, zseniális, profi képző volt. Neki az egyik álma volt, hogy egy akadémiát, egy közpolitikai akadémiát hoz létre, ahol az öntudatos, aktív állampolgár képét teremtsük meg. Ő szerintem nagyon-nagyon büszke lenne most ezekre a fiatalokra.
3: Milyen izgalmas lenne ezt a tudásanyagot valóságosan továbbadni, és a gyermekek szintjén, tehát úgy gondolom, hogy a fiataloknak, vagy akár iskolásoknak, tehát megtanítani azt egy 9 éves roma kisgyerekkel, hogy neki mik a jogai, és mikor sértik a jogait.
4: Szerintem alul lőttél, mert 9 évesen még nem igazán, de amikor...
3: Én szerettem volna tudni 9 évesen. Komolyan. Tudod, én arra gondolok, amikor ültünk az iskolába, és akkor volt egy világ, ami otthon van, ahol használjuk a roma cigány kifejezéseket, de az iskolában nem, és mondjuk valaki azt mondja, hogy cigány pecsenye, és akkor a roma gyerek egy kicsit összerándul attól a szótól, ha magyar közösségben van. És bár én nem éltem meg az életemben semmilyen hátráltatást, de ez tudjuk, hogy 1 az 1000-ből, vagy lehet, hogy megéltem, de valahogy akkor még nem fogtam fel, de milyen jó lett volna, ha én ezt tudom kezelni, ezt a szót, vagy ezt a gondolatot. Ne haragudj, hogy ebbe belekapasz, csak ez most úgy megtetszett nekem, hogy milyen nagy dolog az, hogy az ember tudja azt, hogy őt mikor sértették meg, és hogy a szó az őt ne sértse. ne érezze magát kívülállónak, de ez egy nagyon nehéz téma, én tudom.
4: Mindemellett én ezt csak annyival egyetértek veled, annyival tudnám kiegészíteni, hogy amikor ismeretet szeret, tudást szeret, mindamellett meg tudja azt, hogy senkire nem számíthat, csak önmagára. Az öntudatos állampolgár az önmaga tesz azért, hogy változást generáljon, és ilyen ön mellett ez egy alaptézis volt, hogy akkor frankol történet, ha önmagadért teszel, mert más nem fogja helyetted megtenni. Nem fogja te jogaidat kitaposni, a te politikai lehetőségeidet. És ez erről szól ez a történet. Felismeri, hogy jogai van a szenzoraival. Te tudod nagyon jól, hogy ilyen novellákat írkálok, és társadalmi igazságtalanságokat fordítok irodalmi nyelven le, és ez bizony ez a gyerekkoraimból származó negatív élményeim, ahol már a szenzoraim nekem kinyíltak ezekre a kérdésekre.
3: Érdekes lenne ezeket az előadásokat egyébként valamilyen módon archiválni. Én még azt is el tudom képzelni, hogy milyen jó lenne akár egy könyvet megjelentetni egy-egy ilyen előadás tartalmából. Pontosan ezért, mert azt mondtad, ilyen 20-30 fő az éves befogadása ennek, ugye?
4: Igen.
3: És hogy milyen jó lenne, hogyha ez valahogy elérhető lenne.
4: Ezek a modulok archiválva vannak, és azt gondolom, hogy ez a nyilvánosság elé fog kerülni. Ez az akadémiai modul és módszertan.
3: Tehát nem butaság az az elképzelés, hogy bárkinek legyen egy tudás, ugye, elérhető.
4: És ami nagyon fontos ezen az akadémián, és akkor beszéljünk a szombatról még, hogy gyakorlatilag a pártpolitikamentes, szervezetpolitikamentes, nem lehet semmiféle propagandát folytatni, csak arról szól, amit a modulok engednek is a keretek. Tehát mindenféle ilyen propaganda folyamatokat, akár baloldali, akár jobboldali oldalról jön, irányból jön, egyenlő mércével kell kezelnünk, mint ahogy a Jenő is egyenlő mércével kezelte a pártokat és a pártpolitikai történéseket. Ettől is volt másabb Setét Jenő mindenkinél.
3: Nagyon érdekes, mert pont az volt az első gondolatom, hogy ez kinek lett a döntése, hogy az akadémián ez ne jelenjen meg, amit egyébként nagyon jó dolognak tartom.
4: Ez egy közös döntés volt, viszont én úgy tudom, hogy a Jenő örökösei, a gyerekeinek, és ez volt az egyik olyan szempontja kérés, hogy ez is megjelene. Mi meg természetesnek tartottuk, meg tartjuk azt, hogy ezt tiszteletbe tartsuk, és nem is lehet közpolitika, Setét Jenő közpolitika akadémiát folytatni, ha valaki elfogultsággal lehet megbélyegezni.
3: Hogyan lehet bekerülni az akadémiára, és mikor?
4: Meghirdetjük interneten, személyes kapcsolatokon át, lehet jelentkezni, most is legutóbb több mint 50 jelentkező volt, ez megvan hirdetve, és azt gondolom, hogy ilyen hóglap effektusban is működik ez a történet, de egyre nagyobb nyitottsága van, és érdeklődés van az akadémia lehetőségeiről. Mi meg ezt majd lehozzuk a médiában, akár majd a Dik Rádió, hogyha helyet ad neki, akkor itt is meg fogjuk
3: hirdetni.
4: Bejövünk, és akkor a hirdetményünket elhelyezzük az éteren keresztül.
3: A méltóságot a romáknak mozgalom hogyan zárta szerinted az elmúlt évet? Milyen eredményeid vannak? Mi az, amire azt mondod, hogy ezt most sikerült megoldani, vagy ez számodra fontos volt?
4: Mielőtt erre válaszolnék, azt szeretném mondani, hogy a méltóságot a romáknak mozgalom az egy olyan informális szervezet, amelyeknek a hitvallása az, hogy nincs vita abban, hogy magyarok és cigányok vagyunk egyaránt. Annyira vagyunk cigányok, mint amennyire magyarok, és annyira magyarok, amennyire cigányok.
3: Okay.
4: A nemzethez tartozunk. 600 éve nemzethez tartozunk, és erről senkinek a kedvéért nem fogunk lemondani. Viszont azt gondoljuk, hogy amikor szegregátumokról beszélünk, 600-700 cigántelepről beszélünk, amikor diszkriminációról beszélünk, oktatási szegregációról beszélünk, amikor tankötelezettségi korhatár leszállításáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ez nincs jól.
3: Mit jelent a tankötelezettségi korlát?
4: Az, hogy 18 évről leszállították a 16 évre a tankötelezettségi korhatárt, és ezzel évente több ezer gyerek esik ki a köznevelésből, és kerül parkoló pályára. Tehát mi azt gondoljuk, hogy azért jöttünk létre, hogy ebben az álláspontunkban határozottak vagyunk, és egy új szövetséget kell kötni a roma mozgalomban, az alázat és a tisztelet nyelvén kell beszélnünk egymással, mindegy, hogy honnan jövünk. Mert született egy roma politikai minimum 2022-ben, amikor az Ide Tartozunk Egyesület és az NDN létrehozta ezt a roma politikai minimumot, mi ezt tartjuk bibliánknak, működésünknek, mert akárki, akárhonnan jön, ez a minimum, és vita nélkül el kell fogadnunk, hogy az országban hiába érkeztek kamionszámra felzárkóztató források, azok az életkörülmények, és azok a rendszer szintű kritikáink, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy területén is számosságotban megjelenik, azok hatványozottan sújtják a magyarországi cigányságot 600 éve. Hogy tavaly milyen évet zártunk, azt gondolom, hogy azokat az emlékezett politikai állomásokat, amelyeket a Jenővel végeztünk, azokat szintén megszerveztük. Itt gondolok az augusztus 2-ára, gondolok a október 23-ára, és bizony minden olyan igazságtalanságnál, amit a média, vagy a mi azokra az információk, amelyek hozzánk eljutottak, és ez alapján mi reagáltunk. Én azt gondolom, hogy amit tehet egy Facebook csoport, egy ilyen közösség infrastruktúra nélkül, azt szerintem meg elvégeztük, de ez csak egy porszám a roma mozgalomnak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a tagjaink azok magánemberek, civilek, nem szervezetek, és az mellett, hogy a hitvallásunkkal mindenki egyetért, a közös az bennünk, hogy mindannyian dolgoztunk Sötét Jenővel, és a barátai voltunk a Jenőnek.
3: Szerinted ma 2025-ben egy roma ember érti-e azt a szót, vagy megérti-e a méltóság szót? Nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy ez a ti mozgalmatoknak a neve, hogy ez a szó benne van. Nagyon a veleje annak, ami a legjobban tud hiányozni, azt hiszem, ebben az országban egy romának, legyen az fiatal, idősebb, vagy akár gyerek. Szerinted tisztában van-e azzal egy magyarországi roma, hogy hol van az ő méltóságának a határvonala?
4: Én azt gondolom, hogy a magyarországi roma közösségekben mindenki érzi, hogy van-e méltósága, vagy nincs méltósága. Sötét Jenő azt mondta, hogy romának lenni nem szociális kérdés, se nem életmód, hanem méltóság. Ott nincs méltóság, ahol azon gondolkodik a kis nyugdíjas, hogy gyógyszert vesz, vagy tüzelőanyagot. Ott nincs méltóság, amikor gyerekeknek nincsen minőségi oktatása. Ott nincs méltóság, amikor a mentő nem tud bemenni az utcába, mert nincs aszfaltos út. Ott nincs méltóság, ahol több száz éve nincsenek intézményesített formában roma közösségek. Nincsenek intézményei a cigányoknak. Ott nincs méltóság, ha több ezer kilométerről hoznak ide vendégmunkásokat, ahelyett, hogy a bérből, amiért dolgozik az ember, meg tudjon élni. Ott nincs méltóság, ahol nem tud gyümölcsöt venni a család. Én emlékszem rá, hogy anyu kilószámra vette meg a gyümölcsöket.
3: Bizony.
4: Most oda megy a banánhoz, és letör egy vagy két darabot. Vagy egy-két szem narancsot tud megvenni. Ott nincs méltóság, ahol a fizikai szükségleteit nem tudja kielégíteni. Nem mondja mentálist, a fizikait sem. Szóval ez a méltóság szó az egy nagyon, nagyon nagyszerű szó, és milyen tükrözi azt, hogy mennyire tartja a rendszer, a társadalom többsége a méltóságot pozitív szónak.
3: kapcsolatban vagytok-e civil szervezetekkel?
4: Hogyne.
3: Úgy képzeljem el a mozgalmat, hogy mindenféle felé nyúlik a karotok, vagy ujjatok?
4: Mi nem határozunk meg magunkat izmusokban, tehát politikai ideológiákban. Mi azt gondoljuk, hogy egy nyelven tudunk beszélni, a tisztelet és az alázat nyelvén, és mindenkivel szót akarunk, és szót szeretnénk érteni, akik a cigányok emancipációját és a romák politikai és társadalmi prezentációját tudja elérni. Mert nem lehet sikeres Magyarország a romák emancipációja nélkül. Mondta Setét Jenő?
3: Igen.
4: Tehát ilyen idézeteket tudok betenni a közösbe, amelyet szerintem meg kellene szívlelni a döntéshozóknak, meg a roma mozgalomban dolgozóknak is.
3: Nekem ez nagyon fáj hallani évről évre, hogy még mindig problémák vannak az oktatásban azon a területen, hogy mennyire tudnak tanulni a roma gyerekek, és nyilván itt nem Budapestre gondolok, bár én nekem nincs erről felmérésem, hanem vidéken, meg a kisebb településeken, falvakban, ahol azt se tudjuk, hogy egyáltalán eljutnak ebbe a hidegbe, akár egy iskoláig, a gyerekek, vagy egy óvodáig. Szóval ezt azért szomorú nekem hallani, nekem ez romaként is nagyon szomorú. De mondjuk azt, hogy magyar állampolgárként. A romák nincsenek kevesen, hál' Istennek, és nagyon fontos számukra a család. Tehát náluk nem előzi meg a család fogalmát, akár a karrier, akár a siker, bármi más, vagy a modern szingli életmód. Én úgy látom, hogy ez azért még fontos a család, még ennek a generációnak is, akik majd most lesznek 18-20 évesek. Tehát vannak romák. És nem akarom ezt így nagyon ki, tehát nem tudom más kikerülni ezt a szót, de hát szaporodunk, és ennek nagyon örülünk, hogy vagyunk sokan. És majd telnek az évek, és akkor ezek a kisgyerekek ugye felnőnek, és mozgatói rúgói lehetnének a gazdaságnak. Na de hogyan, ha nem tudnak majd beilleszkedni bizonyos pályákra? Oktatás, egészségügy, vagy termelés, vagy akár szakmunkások, villanyszerelő, gázfő, stb. És akkor lesz ott egy nagy lyuk, magyarul egy hézag, mert nem lett számolva velük.
4: Köszönöm, hogy te ezt így kibontottad. Mi erre azt mondjuk, hogy paradigmaváltást kell a közéletben. Új szövetséget kell kötni a többségi társadalomnak romákkal. Felnőttként kell kezelni a cigányokat, a cigány szakmunkásokat, a cigány értelmiségieket, és alapból a romákat. Én emlékszem rá, hogy a nagy politika tartalék erőforrásnak definiálta a cigányokat. Mi meg azt mondjuk, a méltóságot a romáknak mozgalomban, hogy erőforrások vagyunk. Mi vagyunk az az erőforrás, amit nem használnak, nem jó használnak. Mert az egészségügyben is, az oktatásban is, és a szociális szférában is rengeteg romaszármazású szakember van, akik bagóiért teljes lelkiismerettel, alázattal és tisztelettel végzik a munkájukat. Csak nincsenek megbecsülve ugyanúgy, mint a nem roma kollégájuk. Szóval azt gondolom, hogy az oktatással is baj van. Kibontottuk már egy beszélgetésnél, hogy amikor azt mondjuk, hogy 5-600 szegregált iskola van, elkülönítik törvénytelenül a gyerekeket, akkor nem jogi kiskapukat kellene találni mondjuk egyházi, magán és alapítványi formában, hogy hogyan lehet a szegregációt kikerülni. Kötelezettségi szegési eljárások vannak az országgal szemben, látható, amiről beszélünk. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont. A cigányok mindig építették az országot. A fekete vonat, az nem csak egy zenekarnak, vagy egy sikeres pop csapatnak a neve, akikre nagyon büszkék leszünk és vagyunk, de az azt is jelentette, hogy az ország hátrányosabb helyzetű régióiból azért volt fekete vonat, mert feketé lett azoktól a cigányoktól, akik felutaztak Budapestre, és fölépítették a kerületeket, a közintézményeket, a kórházakat, az iskolákat. És a mostani autópálya mellett, ha elmegyünk, és az 50 fokba a 150 fokos szurokkal dolgozó emberke az nem bahreini vendégmunkás, hanem az egy magyarországi cigány ember Heves megyéből, vagy Nógrád megyéből, vagy Borsod megyéből. Tehát azt gondolom, hogy mi a nemzetgazdasághoz hozzá tudnánk járulni, ha erőforrásként használná a társadalom a cigányokat. És én azt gondolom, hogy ez a fajta jövőkép az, amit ha megszívlenem magas politika, akkor egyrészt a romák emancipációja is, társadalmi prezentációja is magasabb szinten lenne. Szerintem ebben az irányban kellene gondolkodni a döntéshozóknak.
3: Volt valaha olyan szociológus, aki ezt kimondta? Ez egy kimondott dolog, hogy foglalkozni kellene most már ezzel a, hát úgymond problémával? Mert egyszer probléma lesz.
4: Setét Jenő az egész munkásság alatt ezt képviselte. Azt mondta, hogy amit a cigányság értett, azt a Magyarország értette. Meggyőződése, szilárd meggyőződése, hogy Magyarország értette. Setét Jenő ezt több kurzuson, több éven keresztül következetesen képviselte. Én meg egyetértek Setét Jenővel.
3: Hát remélem, hogy ezt meghallják azok, akiknek van bármi ráhatásuk erre a dologra. Csak tudod, elképzelem, hogy van egy pedagógus, és akkor ott ül előtte egy roma, meg egy nem roma diák, és esetleg nem olyan intenzitással próbálja felhúzni azt a roma gyereket, pedig gondolhat arra, hogy mondjuk most 40 éves pedagógus vagyok, és majd leszek 60 meg 70 éves nyugdíjas, és akkor már ezek a gyerekek nagyok lesznek, és kell, hogy minden területen ott legyenek, hogy tudjanak jelen lenni minden területen ezek a gyerekek, mert vannak, számolni kell velük, és felnőttek lesznek. Szerintem nincs olyan ember, aki ezt ne fogja fel és ne értse meg, csak valahogy mindenki a szőnyeg alá söpri ezt a gondolatot.
4: Ezért mondjuk azt, hogy paradigmaváltás kell, mert mindenki azt mondja, minden párt azt mondja, hogy hát nem halott hálót kellene adni a cigányoknak, de hát könyörgöm, teli vagyunk horgászfelszereléssel, de oda kellene minket a vízhez engedni. Tehát ha nem engednek minket a tóhoz vagy a folyóhoz, amiben hal van, akkor nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy tudunk halászni.
3: Így van.
4: Ezt most csak azért mondtam, mert mindenki ezt az agyon csípelt hálóhalat kontextus.
3: Na, nekem új volt most ez, de nagyon tetszett. Nem arra gondoltam, hogy lenne 4 gyerekem, 3-ot kitanítanék szakmára, 1-et meg nem, aztán sopánkodnék, amikor nagy lesz, és akkor nem tud ő.
4: Nézd, azt is elmondhatjuk, hogy nem kell hozzá hatalmas iskolai végzettség, hogy a történelmi példákat felsoroljuk. Tehát az ország, amikor bajban volt, a cigányokra mindig számíthattak. A forradalmak idején, a szabadságharcok idején, az ország felújításában. Mi mindig ott voltunk, és magyarként viselkedtünk, amikor a vérünket kellett adni, az életünket kellett adni, vagy a bőrünk töredezett fel a sok munkától. Mi mindig ott voltunk a nemzetgazdaságban. Ja, az más kérdés, hogy előbb

0: juttatjuk ezt a értéket a magyarságunkhoz.
1: H13, január 25-e.
0: 17 óra 30-tól. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Mi köszönjük a lehetőséget, hogy meghívhattuk a rádió hallgatóit.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: GPM Music Production. GPM Music Production.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódíjban minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódíjban a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíjban.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódíj hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódíj, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódíjban.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódíj, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódíj, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódíj FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 28-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is! A mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves. Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
4: Nagyon szívesen, Bandika.
3: Hogy érzi magát mostanában?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól.
3: Lassan nyugdíjba?
4: Hát éppen egy hete adtam be, de már előtte már én ilyen szakmai nyugdíjban voltam.
3: Igen, a klarnétosokat hamarabb lenyugdíjazzák.
4: Igen, 25 év után. Aha.
3: Ez miért van? Én nagyjából tudom, de azért egy picit beszéljünk
4: inkább
3: róla.
4: Az egészségügyi dolgok játszanak abban nagyobb szerepet. Énekesekre vonatkozik, fúvós hangszeresekre, meg táncosokra. Mert ugye ez nem 25 év szolgálata, hanem aki ezt szeretné elérni, előtte már kell az egy 25-öt tanulni legalább, vagy 20-at.
3: Igen, tehát ez minden hangszernél így van, csak hát természetesen
4: igen, hát ilyenkor... egészség. Hát van olyan például, amit hallottam, hogy fagottosok 15 év után mehettek el.
3: Aha. Na, igen, sokkal jobban igénybe veszi ez a fúvós hangszer, ugyebár a szervezetet, hiszen azért erőteljesen kell fújni. Hát az a tüdőt azért az erőteljesen megterheli.
4: Igen, hát én még ebbe bele tudtam esni, mert aztán egy idő után le is tiltották ezt a nyugdíjat. Úgyhogy én nekem sikerült még elmenni.
3: De nem tudom, hogy egy zenész valójában hogyan tud nyugdíjba menni. Hiszen egyik az, hogy nyilván a nyugdíjrendszerünk az nem feltétlenül olyan, ami jótékonyan hat mindenkinek az életpályájára. Másik pedig az, hogy letenni a hangszert. Én azt el se tudom képzelni.
4: Hát nekem se volt szándékomban, nem is tettem le, mert hát 49 vagy 50 éves voltam, azt hiszem, amikor ebbe a szakmai nyugdíjba tudtam elmenni, de hát azóta is folyamatosan ugye aktívan klarinétozom azóta is.
3: Most is jelenleg a 100 tagú cigány zenekarnak a szólamvezető klarinétosa.
4: Igen, igen, igen.
3: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. Ha jól tudom, Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
4: Igen, hát az egész család az.
3: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
4: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás, a nagyapám is, az pedig brácsás volt. Aha. A apai nagyapám is prímás volt, de az nagyon korán meghalt, sajnos nem is ismertem, mert 52 éves korában hagyott itt minket, én meg még akkor meg se voltam, nem is születtem meg. Aztán volt még a családban, akit nagyon sokat hallottam apukámtól, meg a apám testvéreitől, hogy a ő nagyapjuk, az én dédnagyapám Olá Gábor nevű. Ő egy nagyon híres klarinétos volt, arról hallottam a családban.
3: Aha. Ő az, aki a Markó Miklós féle cigányzenészek albumában is esetleg megtalálható?
4: Igen.
3: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
4: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a könyvet, mert ő neki meg volt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva, hogy Olá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családba, és úgy írták, hogy Olá Gábor minden idők egyik legjobb klarinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére.
3: Ez
4: meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
3: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
4: Úgy bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, de ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves volt, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű klarinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, amikor én ezt meghallottam, a klarinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a klarinétost olyan, mintha egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
3: Ja, tesz felépítés.
4: Igen, aztán hát...
3: Igen, azért kell hozzá egy fizikum.
4: Nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kérlek szépen. Akkor elkezdtem tanulni klarinétozni.
3: Mennyi idős volt akkor?
4: Én 10 éves koromban kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. És akkor azt mondta az orvos, hogy hagyjuk abba, mert maradt egy folt a tüdőn nekem akkor gyerekkoromban, és mondta, hogy hagyjuk abba most ezt a hangszert, legalább egy évet kell ezt egy kicsit pihentetni. És akkor utána, mikor lejárt az egy év, akkor elkezdtem újra a zeneiskolába tanulni, és 13 éves koromban, 1973-ban meg már tudtam felvételizni a Rajkó zenekarban. Úgyhogy a gyerekkori vágyam sikerült, a Rajkó zenekar is, meg az is, hogy klarinétos lehettem. Hát az én generációm az még mindent elkövetett, hogy cigányzenész lehessen, mert ennek akkora elismerése volt ennek a műfajnak akkor még. Meg hát a Rajkó zenekar ugye nem beszélve Farkas Gyula vezetésével.
3: Ez akkor egy kitörési pont volt?
4: Hát az, mert most képzeld el, hogy vidékről, ugye, hát mondjuk mehettem volna szakiskolába, akkor annak hívták még, mert az én klarinét tanárom az Pécsen végzett. És mondta anyáméknak, hogy ő nagyon szeretné, hogy oda mennék. Hát akkor is mindent el kellett követnem, hogy ne úgy legyen. Aztán akkor ugye jöttem a Rajkó zenekarba, sikeres felvételim volt, és akkor sikerült bejutni oda.
3: De először klasszikus zenével kezdett gondolni.
4: Persze, hát
3: mint mindenki természetesen.
4: Mindenki.
3: És akkor miket kellett játszani?
4: A felvételire gondolsz?
3: Akár a felvételig, igen.
4: Hát ott azt hiszem, hogy akkor már első Kröpsöt játszottam, ami egy kicsit nehéz volt nekem még koromhoz képest. Akkor a Balassa Berkes kladinét iskolák voltak még akkor, meg külön voltak, azt hiszem egy kotta volt olyan, ami ilyen előadási darabok, ilyen könnyebb menüettek, meg ilyenek. Addig jutottam Zalaegerszegen a klasszikus tanulásba. Aztán a folytatás az már itt volt, Pestem.
3: Ez a hagyományos zeneiskolai rendszer.
4: Igen.
3: És cigányzenét nem tanult esetleg? Például otthon?
4: Hát én úgy tanultam cigányzenét, hogy csak lemezeket hallgattam.
3: De jó.
4: Messze környéken nem volt kávéházi cigányklarnétos. Nem még talán a megyébe se. Aztán hát csak lemezeken. Meg tévében, akkoriban mindig minden vasárnap délben volt a Nóta szó, és akkor ott.
3: Hát ezek inspirációk voltak.
4: De még milyen?
3: Családi összejövetelek voltak gyermekkorában, hogy összejött a családi zenekar például, és akkor jól érezték magukat?
4: Hát volt ilyen, persze, meg az én gyerekkoromban, legalábbis a mi családunkban, meg a baráti körben nagyon nagy szokás volt a névnapok megtartása, a születésnapok megtartása, és akkor lehetett hallani, tudtunk így, mert abban részt vehettünk mi is, hát ugye elvittek egy ilyen névnapra anyámék, aztán akkor hallottam, hogy mulatnak nótákat. Hát akkoriban ugye a Kovács Apollónia, amiket énekelt, az már másnap más láger volt. Mert ugye a zenekarokban is mindig a legjobb zenekarokkal volt neki a fölvétele, a Idős Járók, a Sándor, Boros Lajos, Lakatos, ezek. Szóval amik akkor mentek, vagy annóták, hogyha énekelt a Kovács Apollónia, akkor már két nap múlva az egész ország énekelte. Szó szerint.
3: Nyilván hallották a rádióban, hát tévé akkoriban.
4: Hát akkor még nem nagyon volt.
3: Ez egy egészen más világ volt, ezt nyilván már én is nehezen tudom elképzelni, pedig hát én 81-es vagyok.
4: Igen, hát még a telefont is, ugye, megmondja az ember, hogy...
3: Gyerekkoromban még nem volt nekünk se vezetékes telefonunk, csak a 90-es évek elején.
4: Nekünk is ugyanakkor. Közepén.
3: Hát persze, igen, ez egy más világ volt. És amikor felvételizett a Rajkóban, akkor az milyen érzés volt? Nyilván hát, nagy izgalom volt, hiszen azért mégiscsak ott ült a Gyula bácsi.
4: Képzeld el, Andikám, hogy akkor Rajkó zenekarba bekerülni nagyon nagy dolog volt. Azt csak azok tudják, akik ott voltak abban az időszakban.
3: Hányan felvételiztek?
4: Akkor ilyen 250-en képzel, de 3 napig tartott, meg 4 napig akkoriban a felvételizés. Azt akkor fölvettek 3, 4, 5 gyereket.
3: Tehát mondja a Gyula bácsi.
4: Nem.
3: Egy összesen?
4: Összesen, abban minden hangszer benne.
3: Hát ez, minden hangszer. Ez komoly túljelentkezés, igen.
4: Hát képzeld, hogy ilyen sokan... Ekkora respektje volt Bandikám a cigányzenének, a kávéházi cigányzene, akkor szerinte a magaslataiba járt. És akkor hát ugye sikerült az a felvétel, és akkor ott már tovább tudott az ember fejlődni, tanulni. Hát ilyen embertől, a Farkas Gyula, meg hát a nagyobb gyerekek között ugye ott volt apukád, akik tőlünk 5 évvel voltak már akkor idősebbek. Akkor kis zenekari órák is voltak, sokat tanultunk apukától, Berki Béla ott volt, a Csócsi Jenő is ott volt még akkor, ilyenek, hát akkor Molnár Laci, a nagy bőgős, sokat tudnák mondani, akik még akkor ott voltak, aztán sokat lehetett tőlük is tanulni, nem csak a Gyula bácsit, hanem egymástól, inkább úgy mondom, hogy a idősebb gyerekektől. Akkor nagyon sokat számított 5 év, én voltam 13, mondjuk apukád meg 19. Hát most
3: igen.
4: Nem, amit nem tudtunk a próbán megtanulni, vagy nem tudtuk olyan gyorsan elsajátítani, akkor nagyobb gyerekek megmutatták.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette.
4: Igen.
3: Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket.
4: Igen.
3: Egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
4: Paddikám, neked nem kell mondani, mert zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balog Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket.
3: Igen.
4: Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni, egy ilyen osztályba, most így mondom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
3: Igen, az nem inspiráló.
4: Az nem.
3: Hogy telt egy nap akkoriban?
4: Akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálást, hogyha készültünk valahogy, hogy hogy áll a műsor, vagy külföldre, mert ugye akkor rengeteg voltam előadás. Rengeteg.
3: Merre jártak akkoriban?
4: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar, a kis zenekart.
3: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem? Csermák
4: és a Bihari.
3: Bihari.
4: Aha. Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverjük, de a Csermák az biztos.
3: Aha.
4: Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, mikor voltunk, akkor... mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
3: Uh-huh. Az egy nagy dolog volt nyilván,
4: hát,
3: hogyha
4: képzeld el.
3: Magasabb fokozatba léphetett az ember.
4: Hát, hogyne.
3: Aha. És hogy ment az iskola? Az mikor
4: azt
3: zajlott?
4: Akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, tudod, amit ott kellett.
3: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
4: Persze.
3: Tehát a Rajkóban ez
4: minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
3: Meg is szerezték, igen.
4: Meg is szerezte.
3: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
4: Igen, olyan hasonló szintű.
3: Oda jártak a gyerekek, ugye?
4: Igen.
3: Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
4: Igen,
3: akkor.
4: De amikor mi voltunk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki volt a kér, vagy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
3: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
4: Hát,
3: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
4: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani, mint ő. Most képzeld el,
3: mit csinált?
4: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy bitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy...
3: Tehát nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott? Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagybőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
4: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagybőgőn. Szerinted ugye a hangokat 1000%-ot tudta hát cimbalmon, mert annak a hírébe is át, hogy hangolni nem tud úgy az országban senki, mint ő. Meg olyan gyorsan.
3: Ő hangolta a cimbalmot?
4: Igen. Aha. 20 perc alatt kihangolt 3 cimbalmot.
3: Nyilván akkor ez egy élmény lehetett így vele tanulni. Tanítottak ott mások is. Kik voltak még, kire emlékszik
4: hát
3: szívesen?
4: Az én időmben, amikor mi kerültünk be 73-ba, akkor kélek szépen volt egy Rátkai nevezetű nagybőgős. A felesége írt egy zeneelméleti könyvet. És ez a Rátkai akkor az operában volt nagybőgős. Akkor volt a Kovács Árpi, a hegedűs, az Árpi bácsi, az operában volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
3: Miket tanítottak?
4: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsöknek mutatott nagyon jó dolgokat.
3: Tehát hegedűt tanított?
4: Hát...
3: Vagy inkább
4: tanította elméletet? A zenekart is, tudod, aha. De az... Hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen. Akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott beletanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most tudod, amikor a korepetitor meg bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni legtöbbször.
3: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta át ezeket a számokat cigányzenekarra legtöbbét.
4: Igen.
3: Tehát mi? A saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként,
4: igen,
3: gondolom.
4: Igen.
3: Egy korepetitor meg nem feltétlenül hangszerelő.
4: Hát az most nem tud ebbe beleszólni, igen. Mert ő csak igen. A partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brátszólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall, meg más dolgokat.
3: És klarinétot kitanított?
4: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában. Onnét is ment nyugdíjba. A fia csellós.
3: Igen.
4: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
3: Uh-huh. És egymástól mit tanultak?
4: Mindent.
3: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
4: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Aha. Azok ugye többet tudtak, mint mi.
3: Jaj.
4: Primások, meg hegedűsök, azok többet, meg csárdásokba, koncertvissákba, ugye hegedűre, amik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor amik úgy volt, hogy feküdt larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták meg nekünk. Ők vittek ebbe bele, így is lehet mondani.
3: Na de a klarinéton egészen másként díszítenek, vagy írják körül ezeket a bizonyos dallamokat, mint hegedűvel.
4: Tudom, de most én inkább ilyen koncert frissekre gondoltam, tudod? Uh-huh. Például a Desdur csárdás, vagy a Pócsi csárdás, ilyenek. Uh-huh. Most azokat ugye gyakorolták ott a hegedűsök, és akkor mi is megtanultuk. Természetesen kottanék.
3: De nem azért, mert nem tudtak kottát olvasni, hiszen tudtak kottát olvasni.
4: De nem tanultunk abból soha. Semmit. Ebben műfajban, mi a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
3: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prímástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
4: Az biztos.
3: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
4: Hát nem igazán.
3: emlékeztetőnek esetleg.
4: Annak jó. Annak jó, igen. Hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk 15 éve, vagy 10, vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kivált, nézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
3: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek, hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgéli a kottájából, kottagyűjteményből, vagy az iPadjáról, vagy valahonnan. Igen. Így akkor hogy is van ez? Hát megvan ennek az előnye.
4: Van, sok előnye van.
3: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
4: Igen.
3: Az hogy zajlott?
4: Hát...
3: Azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prémásokét valamennyire ismerem.
4: Hát most gondolom, azokat nekünk is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni. Ja, ja. Ami aha, ugye a prémásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások, és akkor jöttek a gyitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedűsöknek elment egész a Szarazátéig, a vizsganya, Kullámzó, Balaton, Repülyfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak klarinétról beszélek, de minden kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor kellett a zenekarban, ami klarinétra van.
3: Tehát
4: ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Én most kézzel, de 74-ben voltam apukáddal, ilyen magyar bálon.
3: Ez na, igen.
4: És akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
3: Keringőket gondolom, Strauss keringőket is.
4: Ilyen kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például ugye gyitányokban, nagyvalcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóba. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, Erkel palotás, stb., akkor Verbunkosok, Bihari, ezeket nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
3: Meg lehet tanulni hamar. Ja. Mikor tett el egyébként az OSK vizsgát?
4: 79-ben, azt hiszem.
3: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, ugye?
4: Hát ez
3: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom,
4: pedig már
3: hogy
4: kiállt,
3: úgy, úgy gondolom.
4: Már minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve.
3: Tehát a népzenészek is kapnak a Zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
4: Igen. Aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez real, csak hallásban, hogy volt régen.
3: Pedig ez milyen fontos a minőségnek a megtartása
4: érdekében? Hát elsősorban az, meg az, hogy rá kell készülni.
3: Hát ez nagyon
4: van nagy. Miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt az előadó művészi engedélyt.
3: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát például, hogy mondjuk egy étterembe muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
4: De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es években években is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A kategóriás zenészek játszhattak csak.
5: Ugyanúgy, mint a primásoknál.
4: Primásoknál biztos, hogy az.
5: Igen.
4: Az, akinek nem A kategóriája volt primásnak, az nem vehetett részt például egy szállodában, nem lehetett primás. Uh-huh. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
5: Milyen élmény volt a Rajkó zenekarban egy turné? Nyilván egy turné mindig fárasztó, akár még kisgyereknek is. De azért megvan ennek a szépsége is.
4: Addigám csak a jóra emlékszik vissza az ember.
5: Ja, értem.
4: Akár melyik kollégámat megkérdezel, vagy akik ott tanultak, beszélünk egy órát, és rosszat nem tudunk mondani, mert csak a szép meg a jó jut eszünk. Aha. De szerintem nagyon jó. Hát most kézed a gyerekként egy ilyen zenekarban lenni.
5: Hát ez az.
4: Mondok neked egy olyan példát, lejöttünk a színpadról, és akkor sorba álltak, hogy aláírt a belépőjegyüket, meg ilyeneket.
5: Hát akkor igazi sztárok voltak, lehet mondani, de tényleg?
4: Mi azok volt?
5: Igazán.
4: Aki abban nem volt benne, az el se hiszi ezeket, amiről most beszélünk.
5: Mondjuk minden évben fellépett az Országházban Rajkó zenekar. Hát ez is egy óriási dolog egyébként. Hát meg az a rengeteg turné, tehát hogy amit teljesített a Rajkó zenekar, egyszerűen hihetetlen. Tehát
4: annyi külföld volt, annyi belföldi turné.
5: Melyik az a legemlékezetesebb turné, amire visszaemlékszik?
4: Hát a legelső külföldem, ami volt 1973-ban Belgiumban, Liège-ben volt a kis zenekar. Ott voltunk először külföldön. Most képzeld el, hogy 13 évesen kikerülni Liège-be, Zalaegerszegről.
5: Hát az óriási dolog.
4: Grand Hotelben laktunk, soha nem felejtem el, az volt szállodának a neve. És akkor előadásra, amikor mentünk be, és jöttek a hangmérnökök, állították a mikrofonokat, tehát nekünk az egy csodálat volt. Volt olyan, aki eljött mellettünk, megsimogatta a fejünket, hát kisgyerekek voltunk.
5: Hát igen.
4: És akkor elkezdődött az előadás, vett belőle a tévé részletet, rádió. Hát ezek...
5: Azért ez csodaszámban ment szinte.
4: Felejthetetlen élmények. Uh-huh. Felejthetetlen élmények ezek. Ott voltam életemben először külföldön, Belgiumban, Liège-ben voltunk. Uh-huh. És akkor nagyon sok magyar volt az előadáson. Előadás után jöttek oda hozzánk, el akartak minket vinni vacsorázni, persze nem engedtek el az igazgató, tudod, nem lehetett csak úgy mászkálni meg. Hát,
5: csodálatos. Szigeti volt akkor az igazgató, jól
4: emlékszem? Igen, és a német László volt a igazgató helyettes, de velünk többnyire ő foglalkozott, a német.
5: Ja, aha.
4: Szigeti az csak akkor már, amikor valami komoly, nagyon komoly dolog volt, akkor találkoztunk vele. Meg amikor hozott impresszáriókat a színházterembe, akkor képzeld, de volt fogadózenekar is, mikor jött valami impresszárió, a színház terem bejáratától egy ilyen 10 méter ott a lépcsőnél. Ott volt 6 tagú zenekar, az volt a fogadózenekar, és akkor már, amikor jöttek külföldi impressze, már ott megálltak 5 percre, hallgatták a zenekart, és akkor volt a sziget, hogy még a színházteremben lesz az előadás. Nagyon nagy sztárzenekar volt ám a Rajkó. Nagyon nagy.
5: Amikor a Gerendás Istvánnal beszélek, mindig kiemeli a Szigeti bácsit, hiszen nem csak a Farkas Gyula kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az egész Rajkó zenekar.
4: Igen, hát a Szigetinek a nagy ismerettsége, tudod.
5: Igen, hát igen. Hát ez, tehát ez
4: aztán a Gyula bácsi
5: sem ment volna semmi.
4: Biztos, hogy igen. És akkor megtalálták a Gyula bácsit, aki és meg akkor... aztán erre olyan alkalmas volt, hogy neki már utódja nem lesz. Ha igény lenne, akkor se találnának, szerintem még hasonló utódot sem mindő volt.
5: És miután

0: kultúrparancsnok, vagy nem tudom a igazi kifejezését ennek, ő olyan ígéretet tett, hogy Dezsőként bejössz ide, bevonulsz, itt leszel, állandóan az irodámba fog szűrni, nem kell semmit csinálni, tudod a katonaság milyen.
1: Hát azért ez kemény volt.
0: És akkor kérlek szépen, az volt a vége, hogy a tévé felvétel előtt mi kaptunk 5000 forintot akkor fejenként, nem tudtuk, hogy miért. És akkor jött ez a...
1: Hát az azért az nagy összeg volt.
0: Nagyon
1: nagy. Óriási összeg.
0: Nagyon nagy.
1: Nem tudom, 2-3 havi fizetés akár?
0: Hát inkább 3.
1: Aha, aha.
0: És akkor képzeld el, hogy jött ez a kultúrparancsnok be a Rajkóba, összehivatott minket, és akkor mondta, hogy felső utasításra a Rajkó zenekar nem vesz részt ezen a Kimi Tudi tévéfelvételen, mert akkor már bejutott oda, mint szólista a nagybőgös Horváth Károly. És akkor ezt az összeget kaptuk, és ő meg mondta nekem, hogy Dezsőkém, azt mondja, engem meg áthelyeztek. Azt mondja, nem tudom, azt mondja, nem tudok neked segíteni, hogy hova fogsz kerülni katonának. Hm. És akkor én meg elmentem Zalaegerszegre, akkor ott hagytam én a Rajkó zenekart 5 év után, vagy 6 év után. És akkor Zalaegerszegen voltam katona, de nagyon jó körülmények között, mert ugye a szüleim ott laktak, és a zenekarban voltam. Azért ijedtem meg tőle, megmondom neked őszintén, mert akkor akik bevonultak katonának, nappal dolgoztak, fizikai munkát végeztek. Este meg kellett menni a hoteli fűságba muzsikálni. Aztán...
1: Hát a fizikai munka az nem tesz jót a zenészkéznek.
0: Sajnos ezt intézték akkor. Ezt Budaörsön vagy hol volt az alaktanya, már nem tudom. És hát ilyen fizikai munkát végeztek. De nem csak én, a pukakarcsitól kezdve mindenki, aki katona volt.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa volt, aki a napokban töltötte a 65. évfordulóját, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről és a cigányzenéről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Csok, csok, csok,
1: 103 rádiódik.
2: Zsali, vója!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 29-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Ólá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban betöltött éveiről, és a 100 tagú cigány zenekarról, valamint a cigány zene jövőjét is megemlítettük. Most meghallgathatják a tegnapi adás folytatását. Tartsanak velünk ma este is. És a Hotel ifjúságban, ott is musikált akkor.
5: Igen, ott egy szálloda, igen, a Rózsatomból. Még azt hiszem, hogy most is megvan.
4: Ez volt tulajdonképpen Rajkónak úgymond a kis kihelyezett tagozata, hiszen igen, oda mentek a rajkósok.
5: Hát igen,
4: az ott volt a gyakorlati terep.
5: Igen, ott ugye hát a kávéházi cigányzenét ott lehetett bőségesen gyakorolni, mert tele volt külföldiekkel a szálloda, muzsikáltunk műsort. Jó volt az nagyon.
4: De ez is óriási dolog egyébként, hogy a szakmát, illetve a színpadi rutint azt nem csak a turnék alkalmával tudták megszerezni, hanem itt a Hotel ifjúságban is. Tehát ennyi koncert mellett még a gyerekek is olyan profizmusra tettek.
5: Mert minden lehetőség meg volt adva ilyen bandikán. Amit el tudsz képzelni, mindent. Ugye magában ez, hogy ha akartál, akkor két hétre is beosztottak oda. 14 napig mehettél oda szállodába. Oh. Akkor ugye a színpadi zen, amit aztán tanultunk, minden nap két próba volt. Nagyon jó iskola volt. Bár most is ilyen lenne, meg lenne ennyi növendék.
4: Kaptak ezért valami fizetést is?
5: Hát az én szerződésem is olyan volt, hogy 10 évre szólt a szerződés, hogy 5 év tanviszony és 5 év munkaviszony. Én meg pont a közepénél jöttem el.
4: 8 év után?
5: Hát 6. Már akkor én is kaptam volna fizetést. Csak én akkor eljöttem a katonaság miatt, mert képzeld el, hogy ilyenektől ijedtem meg, hát mondjuk jogosan, hogy minden nap mész a hoteli fűságba este, és hogyha a katonaságnál kapsz szabadságot, akkor nincs hol aludnod, mert mind a hoteli fűságban kötelező volt járni,
4: igen,
5: akit beosztottak. Hát most aki kollégiumból vonult be katonának, az mit csinál? Kollégiumban nem tudtál visszavenni.
4: Akkor ez a része nem volt megoldó.
5: Hát ez az egy. Aztán akkor mentem én haza a szülő városból az Zalaegerszegre, aztán eltelt az a másfél év, meg közben másfél év lett a katonaság is csak.
4: Ja, két évről levitték akkor. Katonaság után mit csinált? Hol muzsikált? Merre járt?
5: Hát vártam három napot, aztán visszajöttem Budapestre. Minden gyerekkori barátom.
4: Igen.
5: Itt volt.
4: Már hiszen csak, itt nőtt fel.
5: Most képzeld el, hogy 60-ban születtem, 1960-ban, és akkor 66-ban költöztek a szüleim Zalaegerszegre. Most 66-tól meg csak 73-ig voltam én ott. Aztán alig vártam, hogy visszajöjjek.
4: És akkor itt volt lehetőség muzsikálni?
5: Hát volt.
4: Dolgozni?
5: Volt Bandika.
4: Hát akkor egész más idők voltak, miért?
5: Volt. Sőt, annyi megkívás volt, hogy akkor vehettem volna apukáthoz is a Budapest együttesbe.
4: Ja, igen, akkor ő most akkoriban ott játszott a 80-as évek elején, ha jól emlékszem.
5: Volt nagyon sok lehetőség. Aztán hát nagyon gyorsan elment az idő.
4: Aztán jött a 100 tagú cigányzenekar is később.
5: Igen. A megalakulásánál akkor ott voltam, akkor megalakult a zenekar, és akkor én utána nem tudtam járni. Egyszerűen, mert akkor volt ez a 84-es vonópárbaj, amit a Karcsi nyert, és akkor abban a zenekarban is én voltam klarinétos, és akkor kezdtünk a New York kávéházba. És akkor Karcsinak is annyi elfoglaltság volt a kávéházon kívül, hogy nagyon sok is. Ez már nem fért bele. Ez a, hogy száztagúzunk, meg próbálunk, bejárunk, meg mit tudom én, mondjuk az belefért volna, csak semmiben nem tudtunk részt venni. És akkor ugye ott én voltam 5 évet ott a New York kávéházban. Utána 1-2 év eltelt, nagyon sok haknik voltak ilyen nóta műsoros előadások, amiben részt vettem. Ugye az Orin keresztül.
4: Ja, az országos rendezői.
5: Igen, akkor jártam a Sánta Ferivel, csináltam ezt jó hosszú ideig, hosszú hónapokig. Aztán, meg hát más privát, más zenekarokban is.
4: Kikkel muzsikált még?
5: Hát, abban az időben, hogy mondjam neked, olyan nagyon sokkal nem. Mert például a Karcsival voltam a New York kávéházban 5 évet.
4: Hát akkor mellette nem kellett máshova menni.
5: Akkor persze. Utána, amikor volt ez az alkalmi muzsikálás, hogy nóta műsorokra, meg ilyenekre gondolok, én meg ilyen színpadi egy-két dolog összejött, akkor ugye jártam a Sánta Ferivel ilyenekre, rádióba, lemezre, stb. És avval egy időben én már jártam a Boros Lajossal is. És akkor 89-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, rá akkor én be is kezdtem ővele, az ő zenekarába stabil. És akkor ott 15 évet töltöttem el. Az elég hosszú idő.
4: Ez hol volt?
5: Ez a Margit kert étterem.
4: Margit kertben, így van.
5: Ez egy nagyon nagy nevű étterem volt. Hát akkor még volt olyan is, képzeld el, hogy egy privásnak voltak törzs vendégei. Hát ide jártak ilyenek is. Nagyon, nagyon, nagyon szép 15 év volt az. Meg ami talán a legkedvezőbb volt az én részemre, hogy képzeld, engem mindenhova elengedett. Jártam más zenekarokba, akkoriban jártam ugye apukáddal nagyon sokat, mindenféle fellépésekre, egynapos külföldekre, amit még a anyai nagyapád is járt velünk Grazba, meg ide-oda. A Bandi apukádnak nagyon sok volt, jártam ővel akkor, a Sánta Ferivel, a Pukával nagyon sokat, a Puka Karcsival. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak, nagyon szép évek.
4: Elég régóta azért már ott van a 100 tagú cigányzenekarba, és elég stabilan.
5: Hát igen. Szeretek egyébként ott lenni.
4: Nyilván nem mindig fenéhig tejfel, ha lehet ezt mondani, hiszen ezek az utazások azért elég megterhelők.
5: Hát a 100 tagúval is képzeld el, hogy rengeteget utaztunk. De itt is, ez, amiről az előbb beszéltünk a rajkóról, hogy hazudnák, ha valami olyat mondanák, mert csak a szép jut az ember ezért. Bármelyik nagyon strapás külföldről.
4: És melyik volt az a legemlékezetesebb helyszín, ahol járt a száztagú cigányzenekarral?
5: Hát, nehéz, mert nagyon sok olyan helyen voltunk.
4: Tehát tényleg tudom, hogy a száztagból is bejárták.
5: Talán a legemlékezetesebb, az akkor nem is százan voltunk, hanem azt hiszem csak 20 vagy 25-en Monte Carlo-ba, és ott van egy ilyen jótékonysági nap, amin a világsztárok, a legnagyobb világsztárok vesznek részt. Az első ilyenen mi léptünk föl, amikor külföldről is hozattak zenekar, de rajtunk kívül volt még több fellépő, és képzeld el, hogy amikor mi voltunk ott, mi részt vettünk ezen, akkor azt találták ki, hogy ezek a világsztárok a 20-as évek kocsiaival jöttek oda.
4: Jó ide.
5: De most Bandikám, nem tudok neveket mondani, akit el tudsz képzelni, nagy világsztárok, azok mind ott voltak. Ez nagyon emlékezetes.
4: Aha.
5: Ez azért volt ennyire különleges, ezek miatt, a nagy világsztárok miatt, de előtte mi már voltunk 15-ször, 20-szor ott, mert minden turnén ez a Monte Carlo benne volt.
4: Igen, így van.
5: Aztán hát ugye Franciaországot, azt keresztül kasul jártuk 30 év alatt, olyan kisváros se volt, ahol ne fordultunk volna elő. Meg hát ugye a legnevezetesebb színházakba, Párizsba, akkor a kaszinóba, volt sorozatban előadásunk, azt hiszem egymás után 7. Annyi jegy kelt el, képzeld el.
4: Nagyon szeretik Franciaországban a száztagú cigányzenekart.
5: Hát jobban ismertettek minket abban az időben, mint itthon.
4: De ez főleg a 2000-es évek.
5: Igen.
4: Ha jól
5: igen.
4: emlékszem, akkor igen. volt egy külföldi impresszáriója a cigányzenekarnak.
5: Igen.
4: És ő rengeteg koncertet
5: nagyon sok.
4: Szervezett. Igen, az egy szép időszak volt.
5: Most képzeld el, januárban megkezdődött. A januári turnék azok ilyen másfél hónapos csak szoktak lenni átlagban. Akkor onnét hazajöttünk, március 1-én már mentünk Törökországba, Görögország, ez egybe volt szinte. Mind a két országban 5-5 előadás volt. És akkor utána megint Franciaország. Egész évet végigutaztuk, 30 évig. Képzeld, de Izraelben nem voltam. Jó Isten, nekem ezt nem adta meg, nem tudtam oda eljutni. Most az utolsó, ami volt a száztagúnak Izrael, abba se tudtam kivenni, mert akkor meg a Bajkával volt egy közös koncert a zenekarnak, és ő kérte, hogy maradjak otthon. Mert akkor is volt még azt hiszem egy vagy két előadás abból a turnéból. Oda nem jutott el, nem sikerült eljutni.
4: Hát azért még nyilván terve van Izrael a száztagú cigányzenekarnak, úgyhogy lehet, hogy...
5: Már nem, mert én már repülőre nem hiszem, hogy ülhetek, tudod, a betegségem ja, miatt se. Hát nem baj, ez legyen az életben legnagyobb baj.
4: Beszéljünk egy kicsit a családról. Vannak gyerekei is. Az egyik igen. az kedves jó barátom, aki már itt volt is
5: igen.
4: Dezső, híres jazz zongora művész. Nyilván nagyon büszke rá.
5: Hát képzeld, hogy örülök a sikereinek.
4: Hogy nem klarnétos lett?
5: Ő az akart lenni. Kérlek szépen, egész kisgyerek volt, és akkor utánozott engem, mikor én készülődtem, este mentem dolgozni, mit tudom, vagy mentünk előadásra, és akkor ő is úgy állt meg az előszobába tükör előtt, nézegette, és akkor volt neki ilyen kicsi klarnétok. Valahogy sikerült rábeszélni, hogy először zongorát kell tanulni, akármilyen hangszeres lesz, mert akkor nagyon könnyű lesz minden a zeneelmélettől kezdve. Így próbáltam rávezetni, hogy ne klarinétos legyen. És akkor 9 vagy 10 éves volt, azt hiszem, vagy 11, de most annyira nem is fontos ez. Volt egy országos zongora verseny, amit ő megnyert. És akkor jött haza, oklevelet mutatta, és az volt az első kérdés, hogy apu, akkor mikor térek át klarinétra? Mondom, soha. Oda már nem térsz át, fiam.
4: Miért nem akartad, Ezső bácsi?
5: Nem tudom. Nem tudom, mert akkoriban már ezelőtt 20-25 éve már elkezdődött a cigányzenészekni az, hogy legtöbb külföldbe csak 3-an mentek a zenekarok, 4-en. A klarinét abban az időben bátran ki lehet mondani, hogy kicsit felesleges hangszer lett. Még szállodákban is, meg étteremekben legtöbb helyen már akkor kezdtek 4-en lenni. meg külföldekre, meg klarinét nem is nagyon esett bele. Még ilyen, képzeld, de voltak ilyen vállalati külföldi utak, egyik szállod a másikkal, például a Hyattból mentek, itt tudom én, Németországba, és akkor csak hárban ment a zenekar. Hiába volt a szállodában 5 tagú zenekar, sokat mentek már akkor, és én, hogy mondjam neked, ezt nem akartam, fiamnak. Hát meg ugye most nyert egy zongora verset, jó, hogy nagyon kicsik volt még, meg kisgyerek, de akkor már én már mindent elkövettem, hogy maradjon azon a hangszeren.
4: Hát lehetett látni a tehetségét.
5: Igen,
4: a
5: meg hát ő, igen. Hála Istennek, akkor képzeld el, jazzzenész meg úgy lett, hogy a konzit végezt, és akkor már én előtte beszéltem neki róla, hogy jó lenne főiskolára, meg stb. És akkor bejelentette, hogy ő nem megy. Hát mondom, miért? Mert ő jazzzongorista lesz. Hát mondom, azt nem most kellett volna kezdeni, fia. Kézzel, de nem tudtam róla. Már ő előtte 2 évvel éjjel-nappal hallgatta a CD-ket, meg mit tudom én. És akkor ahhoz volt, igazán a jazzzenéhez volt ő neki tehetsége, és akkor ő, amikor ment a egyetemre, abban a pillanatban föl is vették. Ott végig kitűnő volt 4. a vizsgáig. Nagyon szorgalmas gyerek volt. Nagyon. Akkor abban az időszaka az életében, az csak a tanulásról szólt. Meg amit kitűzött magának célt az, hogy meg tudja valósítani, és sikerült neki, hála Istennek.
4: Unokái hogy vannak?
5: Ja, van egy 8 éves unokám, a Benike, ő tanul zongorázni.
4: A kisebbik... Szerencsés, mert az apjától akkor tudja tanulni.
5: Nem tanul.
4: Nem tanul zongor.
5: Az anyja is zenetanár.
4: Igen.
5: Nem tanul egyiktől.
4: Anyukai fugolista.
5: Igen. Külön tanárhoz jár. A szüleitől nem tanul. A kisebbik unokám pedig, a Danika, az meg minden nap más hangszeres. Most a dob neki, a sláger, kapott tőlünk dobfelszerelést.
4: Cigányzenészek lesznek? Ha zenészek lesznek?
5: Szerintem nem tudom, de a Benike biztos, hogy zongorista lesz.
4: Hát a zongora az mondjuk a cigányzenekarban nem annyira jellemző.
5: Az biztos, hogy arra mondom, hogy talán cigányzenészek nem, mert a Benike biztos zongorista lesz. A Dalit azt nem tudom elképzelni, mert ő neki még kicsi is, meg minden nap más tetszik.
4: Nyilván ők fogják eldönteni a dolgot, nem is mi. De hát ez csak azért érdekes, hiszen van egy közös kultúránk, igen, amit azért nyilván próbálunk továbbadni valahogy, igen, ezeket a hagyományokat.
5: De most ehhez, ha nem haragszol, hozzáfűzöm azt, hogy nem fogok lelkileg attól szenvedni, hogy esetleg bármelyik unokám azt mondja, hogy nem tanul. Mert én nem akarom rájuk erőtetni ezt. Ha ők akarják, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni bármivel, tanítatástól kezdve mindenbe, de ha azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz jó érzés, de belenyugszok. Nem fogok előszakoskodni, hogy...
4: Ez kicsit olyan, hogy az legyen zenész, aki ezt igazán akarja.
5: Igen.
4: Ugye? Mert hiszen ez
5: nem
4: is tud
5: egyébként az életben, Bandikám, nem is tud létezni. Másképp nem tud létezni, mert ha most megnézed, hogy a szobafestő mennyit keres meg, te akkor abba hagyod. Ezt csak úgy tudod végigcsinálni, ha neked ez az életed. Ez nem szakma, ez hivatás, ez élet. Ez az élete egy muzsikusnak, az, hogy muzsikus. Ezt másképp nem lehet. Ebbe belekeversz másokat, hogy anyagi, meg így, meg úgy, meg ő mennyit van a családjával, te meg nem vagy annyit. Nehéz dolog ez. Ez csak vérbeli muzsikus tudja végigcsinálni. Akinek ez az élete.
4: De viszont ez a kultúránk része. Tehát tulajdonképpen valahol ez adja a cigány kultúrának, vagy hát a romugróknak mondjuk így.
5: Igen.
4: A kultúrájának egy jelentős, egy óriási szeletét.
5: Igen.
4: Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a családokkal, hogyan fogják megőrizni ezt a értéket.
5: Nem tudom, már akikbe... egyébként ezekkel a dolgokkal már most is baj van, Bandika, mert például a 100 taguba az elnök, hogyha megy egy tárgyalásra, már többször szóvá teszik, hogy fiatalítani kell, be kell fogadni a fiatalokat a zenekarba, meg támogassuk őket. De hát két generáció elment, akik nem tanultak. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
4: Mi lesz így akkor a 100 tagú jövőjével? Hát, vagy hát mi lesz a cigányzenének a jövőjével?
5: Maga a cigányzene, meg a 100 tagú, tudod, hogy mondjam neked? Nagyon nehéz lesz, mert a fiataloknak amiért nem is szabad megítélni a szülőket se, meg a fiatalokat se, hogy, hogy nem igazából nincs, ami inspirálja őket arra, hogy, hogy cigányzenészek legyenek. Hát most amiről a legelején is ugye egy-két szóval megemlítettük, hogy se diploma, semmi, tudod aztán tanulni. Nincs, ez elveszett. De már régen, mert ugye szerintem két generáció már kiesett, akik nem tanultak. Most akikre én azt mondom, hogy fiatal, az 45 éves. Az 45 éves. Hát nálunk a száztagúba a klarinét, csak a klarinétosokat mondom, a legfiatalabb 55 éves. 30 éves klarinétos nem találsz Budapesten, aki 30 éves.
4: Vagy éppen találunk, csak lehet, hogy másként keresi a boldogulást, nem biztos, hogy a cigány zenével, vagy nem biztos,
5: hát
4: hogy...
5: talán ilyen is van. Talán ilyen is van. Nem könnyű ez. Nem tudom, hogy a vége ennek mi lesz, de ez nagyon nehéz lesz ezt behozni, hogy legyenek. Persze teszünk érte, hogy a fiataloknak kedvet csinálni, meg mindent, csak ha nem válasszák, azt is meg lehet érteni. Mert letanulsz iskolába, elvégzed, ugye leérettségizel közben, tanulod ezt, és akkor nem kapsz semmit. Hova mész?
4: Igen. Meg tudnám számolni egy kezemen is, hogy hány lehetőség van most Budapesten játszani, vagy hogyha éppen jönnének külföldi ismerősök, akkor nem tudom, hogy hova küldeném Igen. őket, Igen. hogy hallgassanak cigányzenét.
5: És ugye hát hosszú évtizedekig volt minden szállodában volt zene. Sőt, a zene cigányzene volt mindenhol. Mindenhol cigányzenekarok voltak. Jobbnál jobbak.
4: Vannak most különböző programok, amik azért segítik a cigányzenészeket arra, azzal, hogy szerződéseket kötnek különböző vendéglátóhelységekkel.
5: Igen, igen.
4: Ezek mennyire működnek? Mi a tapasztalat?
5: Olyanokat hallottam, hogy ha példázzuk 10 helyből, ahol volt ilyen pályázat, egybe se kötöttek tovább, hogy maradjanak. Mert megszokták az emberek, hogy nincsenek zenés helyek.
4: Pedig igényelnék őket?
5: Hát igen. Közönség az nagyon. Például, ahol én voltam abba az étteremben, ott kérlek szépen nagyon sok a 3-4 hónap alatt, ilyen 5-6 esetben, még talán több esetben is elvittek minket máshova fellépni. A vendégkör. Oda jöttek és szeretnék, hogy ez lesz, az lesz fellépés. És akkor mentünk.
4: Milyen helyek voltak ezek például? Esküvő vagy rendezvény?
5: Volt esküvő, akkor családi rendezvények. Ilyenekre. Még onnét elvittek bennünk. De ott is például az üzlet tulajdonosnak nincs rá keret. Abba, ahol mi voltunk, én csak arról beszélek most, hogy már továbbiakra nem volt neki rá keret, hogy most egy 5-tagú zenekart alkalmazom, de szerintem még 2 tagút se tudnak.
4: Ezt nyilván ki kell fizetetni a vendégekkel, tehát be kell építeni az árakba, hogyha
5: egy zenekar... Őnekik az ő elmondásuk szerint az adózás, ugye most a teljes bejelentés, egy zenész bejelentenek, azoknak a költségei nagyon sok nekik. És már így is drágák ugye a vendéglátóhelyek, azért nem is olyan keresettek.
4: Hát, igen.
5: Legyünk őszinték, mert középosztály már nem nagyon jár étterembe vacsorázni családdal.
4: Igen, elég költséges egy jó minőségű.
5: Hát még a közepes minőségű is.
4: Igen.
5: Még a közepes minőségű.
4: Akkor esetleg van zene is, igen, akkor az meg kimondottan drága.
5: Meg vannak olyan helyek még, ahol egy-két hely, ahol még alkalmaznak zenekarokat, azok január-februárban nincsenek ott. Kényszer szabadságon van. Úgyhogy mindenki kicsit elment inkább a úgymond csúlya szóval hakni világ felé, tudod?
4: Zenészeknél ez egy nagy probléma egyébként, hogy általában a nyugdíjuk sajnos elég alacsony. Főleg, hogyha hakni zenészek, hiszen elmennek muzsikálni valahova, ott nem biztos, hogy teljesen bejelentik őket, vagy teljes fizetéssel, hiszen csak arra veszik föl őket, hogy esetleg csak borravalót kapjanak, tehát tulajdonképpen ez az esti fizetésük. És ez elég nagy gondot jelent.
5: Hát nagyot. Én is rádöbbentem erre egyébként, amikor lebetegedtem, hogy amit kaptam az élettől, akkor mi lenne, ha nem tudnák már hangszert venni a kezembe. Nyugdíjabotot meddig tudnák meginni? 5 napig. Vagy 6.
4: De hát, és milyen megoldás lehet erre? Vagy kellene?
5: Hát nem tudom. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, hogy csinálják. Hogy lehet egy zenész ennyire alul fizetett? Most képzeld el, Bandika, mikor 1984-ben kezdtünk a New York kávéházba, 100 forint volt a napi fizetésünk. Akkor az havi 2000 forintra jött ki. Egy takarító...
4: Az egy jó fizetés volt akkor.
5: Nagyon rossz fizetés volt, mert akkor egy takarító ja. már keresett 5-6 ezeret.
4: Ja.
5: Én ezt nem lenézésből vagy bántásból mondom, csak mondtam egy szakmát, egy takarító.
4: Igen.
5: Akkor már 5-6 ezer forintot keresett. Külön kaptunk azt hiszem 50 forintot a műsorért, amit a koncertirodán az Oriba fizettek, de az nem tudott beleszámolódni ebbe. Az egy külön statisztika volt, ahol ott kaptad a pénzt. Hát most...
4: Na de a borra való, az viszont gondolom, hogy
5: na jó, csak
4: az jó volt.
5: Az a borra valót nem tudtad megkeresni, amire most lenne szüksége. Ezért vannak rossz helyzetben nagyon sok zenész. Nagyon kevés nyugdíjjal. Aztán...
4: Nagyon sok a munkára kényszerülnek a zenészek közül, még most is.
5: Osztályon felüli muzsikusok.
4: Igen, így van.
5: Osztályon felüli muzsikusok. Vandikám a 100 tagúban is van, amikor egy szólam vezető, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy jó fizetése van, jó próbapénzt kap, jó fellépti díjat kap, nem tud eljönni próbára, mert most már munkahelyet kell nézni, az az első. Ilyen világ lett a muzsikusokra. Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz egyeztetni dolgokat.
4: És ez nyilván nagyon nehéz egy olyan embernek, akinek a hivatása...
5: Na most képzeld, aki
4: az
5: ezt csinált a gyerekkora óta.
4: Így van. Tehát így nő fel az ember, hogy tulajdonképpen a zenélésből él, ez az ő szakmája, ehhez ért igazán.
5: Most azt mondom neked, hogy 10 nagyon jó muzsikusból 8 dolgozik. Vagy biztonsági őrként, vagy taxizik. És most azt mondom neked, megint csak a 100 tagot mondom, hogy bevegyünk próbára, és vezető embereknek már nagyon szép próbapénze van. Már próbapénz is jön. Fellépti díj. Ugye most például decemberben is volt 8 vagy 9 fellépés. De ez nem rendszeres sajnos. Erre már nem tudsz úgy építeni, mint ezelőtt 30 éven. Most akinek van egy munkahelye, annak sajnos még van esetenként azt is meg kell gondolni, hogy most jöjjön előadásra, mit csináljon, mert kiteszik a munkahelyén. És én most nagyon profi, első osztályú muzsikusokról beszélek.
4: Igen, mert hogyha van valakinek egy munkahelye, akkor azt nem hagyhatja ott bármikor, azért, hogy elmenjen muzsikálni egy-egy alkalommal. Mi lenne erre a megoldás? Esetleg egy nagyobb állami támogatás? Vagy egy
5: rendszeres? Hát az mindenképpen. Most úgy
4: hiszen
5: néz
4: a 100 tagú cigányzenekar azért azt hiszem, hogy a magyar kultúrának egy olyan közvetítője, ami igen. kiemelt helyen van.
5: Hát most, hogyha minden sikerül, akkor talán szerencsés helyzetben leszünk. Fogunk egy olyan támogatást kapni, hogy havi fizetést fogunk tudni kapni, amire már lehet alapozni. Egy olyan összeg, ami már azt jelenti, hogy abból már meg lehet élni. Hát ez most, hogyha létrejön, akkor ilyen sose volt még ilyen nagyon kedvezményes körülmény, ami most, hogyha létrejönne. Nagyon azon az úton van, hogy ez fog nekünk sikerülni.
4: Mi a tervei a jövőre nézve?
5: Hát,
4: akár a 100 tagúval, vagy akár szakmailag, család egyéb téren?
5: A tervei már nem nagyon vannak. Csak azt kívánom magamnak, hogy még tudjam egy pár évig csinálni ezzel a betegséggel, ne legyen probléma több, meg tudjak még klarinétozni, mert még azt nagyon szeretnék.
4: Hát ez nagyon fontos egy zenész számára. Tárogatóról még nem beszéltünk. Szokott tárogatózni?
5: Én sajnos nem, Bandika, nem tudok tárogatózni, mert én vagyok az a generáció, 65-70 évesek, akik mikor fiatalok voltak, akkor ez tiltott hangszer volt. Az előttünk levőbe, ugye a Kállai Kisernő, a Burka, ezek tudtak, de igazából nem tudták használni szállodákba, éttermekbe. Csak egy-két rádiófelvétel, vagy a rádiózenekarban volt olyan, amit kellett tárogatod, azt csinálták, de meg se közelítette az, ami most van, mert most meg nagyon nagy divat hangszer.
4: Mióta?
5: Hát egy olyan, szerintem olyan 15-20 éve nagyon nagy divat hangszer. És az én tőlem ilyen 15-20 évvel fiatalabbak, azok szinte minden együtt tud tárogatozni. Meg nagyon sok klasszikus zenész is.
4: Nagyon sok klasszikus zenében nem nagyon használják a tárogatót, amennyire tudom.
5: Hát nagyon, nagyon ritka mű, amiben van írva tárogató. Nagyon ritka, talán 100-ből 1-be.
4: Tehát nyilván inkább a népzenében jellemző ez.
5: Persze, mert ugye a klasszikus zenészeknél is szerintem volt egy olyan, hogy már nem az a régi, az a nagyon olyan vaskalapos, hogy csak az, hanem elnézegetnek más műfajokba is, ami nagyon jó. Na most így ismerek én egy pár klarnétos klasszikus zenészt is, aki nagyon jó tárogatózik. Persze a cigány zenészek közül is nagyon sok van, aki jó.
4: És lehetőség van ezekkel fellépni?
5: Hát van egy-két tárogatós, akinek szinte rendszeresen vannak fellépései. Vannak.
4: Mert hogy különleges hangszer akkor.
5: Van illetve említhetném ezt az Erdő Zoltán, klarnét művész, őt is nagyon sokszor lehet tárogatozni. A cigányzenészek közül a Seres Vilmost, a Suki Tóni, ezek mind jó tárogatóznak. Meg hogy a helyekre mennek, akkor kérik is tőlük. Benne vannak abba a csomagba, akikről tudnak, hogy jó tárogatósok. Hogy jó tárogatósok is, nem csak jó kladinétosok, jó tárogatósok is.
4: Meg szoktam kérdezni itt a műsor végén, hogy ha kitennék egy lakatlan szigeten, Dezső bácsi, akkor milyen lenne az a CD, bakelit, album, amit elvinne magával? Milyen zenéket vinne?
5: Hát,
4: biztos voltak kedvenc lemezei régen.
5: Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozza, amit mondok. Klasszikus CD-t hallgatnák.
4: De jó.
5: Tudod miért? Mert abból hiányérzet volt nekem mindig, mert nagyon egy hosszú időszakig én keveset hallgattam klasszikus zenét. És most nagyon szeretem hallgatni. Nem is tudom egyébként, meg se nézem a címet, hogy mit hallgatok a CD-t, mert nagyon sok van. Kladinétos CD-im, Kovács Bélától, Berkes Kármántól, akkor zenekari, szólózongora koncertek. Nagyon szeretek klasszikus zenét hallgatni. Na, engem kimondottan nyugtat. Például ezelőtt 30 éve, amikor hallottam egy Bartók művet, akkor összerándultam egy kicsit, hogy milyen hangokat hall az ember. Nekem annyira idegen volt.
4: Igen.
5: Most meg alig várom, hogy halljak. Egyébként a jazz zenével is így vagyok. Én egyáltalán nem tudom csinálni, elismerem neked. Én egyáltalán, de hallgatni nagyon szeretem.
4: Zongoristákat? Vagy kiket hallgat ilyenkor?
5: Hát, zongoristákban megmondom neked őszintén, hogy nagyon régóta az Oscar Peterson a kedvencem, akit nagyon szeretek hallgatni, mert nekem az nagyon érthető.
4: Igen.
5: Az a stílusú jazzen, amit ők játszanak, az nekem érthető. Nagyon tudom élvezni, mikor muzsikálnak. Miles Davis-t imádom jazzbe még. Persze, vannak magyarok is, akit nagyon szeretek. Például, most ha nem haragszol, zongoristát nem mondok, jó?
4: Jó, persze, Dezső miatt sem mondjunk zongoristát.
5: De kérlek szépen.
4: De hát nyilván a Dezsőt hallgatja, a fiát hallgatja hát, legszívesebben.
5: Volt szerencsével egy CD-n is játszani.
4: Jó, ide jó.
5: Volt egy, csináltak neki egy olyan CD-t, az EMI egyébként, amin a szerzeményei vannak, és írt nekem egy ilyen népdal stílusú számot, és mondta, hogy apu, ezt tett játsz, de aztán az meg is van CD, meg van örökítve. Az a címe, amit írt, hogy egy kis madár nem találja hazáját. Azt hiszem, hogy jellemző is rám ez a cím egy kicsit. Aztán kérlek szépen, hogy visszakanyarodjunk. Magyarokban az Ablakos Dezső szaxofonost, azt mikor meghallom, akkor a fellegekbe járok, mert egy olyan muzsikust hallok, hogy annak a játéka nagyon tetszik nekem. Tehát nagyon sok van, akik tényleg...
4: Cigányzenét hallgat?
5: Az mindig. Az első egyébként.

0: formációkban is olyan klarinétosok vannak, hogy szinte mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. Nagyon jók vannak. De minden hangszerben. Prímásokban is vannak. De hát a régiek felé húz inkább egy kicsit a szívem.
1: Mit jelent Eső bácsi számára a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, amivel kitüntették?
0: Hát ez nagyon nagy örömet okozott. 25 éve kaptam egyébként, 2000-ben. Uh-huh. Budai Park színpadon. Vehettem át ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki.
1: Meg ez egy nagy megtiszteltetés.
0: Igen. És aránylag fiatalon kaptam, hát 25 éve.
1: És ez egy jó leső érzés volt, hogy elismerik a zene művészetben végzett teljesítményét?
0: Sőt, még erőt ad a további jakhoz is, hogy még jobban kell csinálni. Olyan erőt is ad egy ilyen kitüntetés.
1: Mit tanácsolna egy fiatal roma gyereknek, aki érdeklődik a cigány zene iránt, vagy esetleg kimondottan a klarnét vagy tárogató iránt?
0: Hát lebeszéli, biztos nem beszélném le róla, csak biztatnám. Jó lenne, ha lennének fiatalok, akik tanulnak. Nagyon jó lenne. Mert szerintem most abban a világban fogunk belépni, hogy újra nagyon fog kelleni. Van egy olyan érzésem, hogy abba fogunk átlépni. Mert akár merre megyünk előadásra, akár melyik zenekarral, kisebb zenekar, 6-7 tagúval, 100-25-en, mindenhol nagyon szeretik, és nagyon nagy siker. Igény az biztos, hogy van rá. És nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok is tanulnák ezt.
1: Akkor lehet, hogy egy újabb aranykor előtt, illetve előszobájában vagyunk.
0: Úgy legyen. Így lesz.
1: Hát köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy itt volt velem és beszélgetett.
0: Én köszönöm, hogy
1: megtiszteltetés volt.
0: Nagyon örülök, hogy meghívta.
1: Ez csak természetes. Úgyhogy várjuk vissza legközelebb is természetesen egy hasonló jókedvű, jókedélyű beszélgetésre.
0: Köszönöm szépen, Vandikám. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mai vendégem ismét Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa volt, aki a napokban töltötte a 65. életévét, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről, a 100 tagú cigányzenekarról és a cigányzene jövőiről is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: egy. Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Egy kocka télepopái, ternyiről

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a nekijáró végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban, minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Hozzátette az eseményt, úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. Gyulai Zsolt a MOB elnöke bejelentette, a következő hónapban először látogat Magyarország. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13 között Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di.

Rádiódik. Rólunk neked.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vir, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Ismertették, az oldalon minden harmadik horvát foglalás a Kvarner öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia Zsadár régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia Split régióba szól. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben szállodát 14% választ. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: Ma szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől. Az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és az Ág utca, valamint a Mikó utca közötti megállókat. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A mai naptól rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Ma a Dunántúli nyugati, délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten és zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
5: Okero del mamuride, oi che poter de valenza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Alapjaiban változhat meg a budapesti parkolási rendszer július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet, írja a Blik. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgálatán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Az új rendszer több civil szervezet is bírálta, szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyon vesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie bankkártyájának adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat, ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026. januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025. decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Közlekedési hírek.
3: Ma szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől. Az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és az Ág utca, valamint a Mikó utca közötti megállókat. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A mai naptól rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Ma a Dunántúli nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten és zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán az első ilyen témánk az az, hogy vannak jelek, hogy bosszúálló narcisztikussal van dolgod. Nézzük is. Bár mindannyian átélünk olyan helyzeteket, amikor neheztelünk valakire, aki megbántott minket. A bosszúálló emberek esetében ezek az érzések szélsőséges formát öltenek. Természetesen nem minden bosszúálló ember narcisztikus, de akik közéjük tartoznak, azoknak gyakran megfigyelhetők, tipikus viselkedési formájuk. Mutatjuk a legárulkodóbb jeleket. Első. Folyamatosan felemlegetik a múlt sérelmeit. A bosszúálló, narcisztikusok nehezen bocsájtanak meg, és hajlamosak újra meg újra előhozni a régi sérelmeket. Akkor is, ha azoknak semmi közük az aktuális helyzethez. Ezzel nem csak saját fájdalmukat tartják életbe, hanem megerősítést is keresnek arra, hogy jogosan sértődtek meg. A szakértők szerint gyakran úgy érzik, hogy mások viselkedése, legyen szó elutasításról, vagy akár egészséges határok felállításáról, személyes támadás ellenük. Ezért fordul elő, hogy évekkel később is képesek ugyanazokat a konfliktusokat újra elővenni, mintha azok tegnap történtek volna. A második ilyen jel a manipuláció mesterei. Hát igen, a narcisztikusokról tudjuk, hogy ezek. Kiválóan alakítják úgy a történeteket, hogy saját magukat kedvező színben tüntessék fel. Gyakran alkalmaznak manipulációs technikát, például a büntető hallgatást, vagy az úgynevezett triangulációt, amikor egy harmadik személy bevonásával keltenek feszültséget és bizonytalanságot. Általuk egyszerre tudnak féltékenységet, versengést és érzelmi káoszt teremteni. Miközben a másik fél önbizalmát rombolják, saját magukat igyekeznek kontrolláló, magabiztos félnek feltüntetni. Sokszor annyira ügyesen manipulálják a helyzeteket, hogy a környezetük hosszú ideig észre sem veszi, mi történik valójában. Igen, most pedig szóljanak nektek a dalok, és folytatni fogjuk ezt a cikket, ugyanis 8 ilyen dolog van, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Egyébként, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tercsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szól a dal.

bizonytalannak érzik magukat, a megtorlással próbálják visszaszerezni az irányítást. Ilyenkor nem számít, kit bántanak meg, közben a lényeg számukra az, hogy egyenlítsenek. Ez az intenzív bosszú vágy abból a hitből fakad, hogy csak így szerezhetik vissza a kontrollt a helyzet felett. A valóságban azonban a megtorlás ritkán hoz megkönnyebbülést. Inkább tovább mélyíti a konfliktusokat és érzelmi feszültséget. Negyedik ilyen dolog, árulkodó jel, hiányzik belőlük az empátia. Mégis elvárják másoktól. Nehezen tudják beleélni magukat mások érzéseibe, ezért sokszor észre sem veszik, milyen fájdalmat okoznak a viselkedésükkel. Ennek ellenére saját maguk számára folyamatos együttérzést és megértést várnak el. Szinte minden helyzetben képesek magukat áldozatként feltüntetni, ezzel együttérzést kiváltva a környezetből, és elterelve a figyelmet saját felelősségükről. Mivel kifelé gyakran meggyőzőnek és hitelesnek tűnnek, mások sokáig nem is érzékelik a viselkedésük manipulatív oldalát. Ez különösen megterhelő lehet azok számára, akik közel állnak hozzájuk. A harmadik ilyen dolog, mindig másokat kritizálnak, de ők nem bírják a kritikát. Egyik legjellemzőbb tulajdonságuk a folyamatos kritizálás. Még apróságban is belekötnek, mert így felsőbbrendűnek érezhetik magukat, miközben burkoltan büntetik a másikat. A kritika számukra egyszerre kontrolleszköz és önigazolás. Ugyanakkor rendkívül érzékenyen reagálnak arra, ha valaki velük szembe fogalmaz meg negatív véleményt. Olyan dolgokon is megsértődnek, amelyeket mások észre sem vennének, és gyakran azonnali visszavágással próbálnak reagálni a szerintük őket ért sérelemre. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, és folytatni fogjuk még a témát a következő szegmensbe, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Tavénszasztitek, Bachtáli!

0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Tavinszaszte baktálérom alószunta déltézsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és az imént belekezdtünk az előző szegmensekbe. Ebben az órában egy olyan témában, hogy árulkodó jel, hogy bosszú álló narcisztikussal van dolgod. Egyébként pedig zenei téren a folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenéket hallgatunk. Na nézzük akkor tovább a cikket. Egyszer kedvesek, máskor kiszámíthatatlanok. A narcisztikus személyiségek mellett sokan úgy érzik magukat, mintha állandóan tojáshéjon járnának. Egyik pillanatban kedvesek és figyelmesek, a másikban dühítöréssel reagálnak a legkisebb konfliktusra is. Az úgynevezett narcisztikus düh gyakran teljesen váratlanul jelenik meg, ezért a környezetük folyamatos feszültségben élhet. Még a bókjaik is sokszor rejtett kritikát tartalmaznak. Az olyan megjegyzések, mint a nagyon jól néz ki a korodhoz képest, egyszerre tűnhetnek kedvesnek és bántónak, ami hosszú távon bizonytalanságot kelthet a másik félben. A másik ilyen dolog pletykával manipulálnak. A bosszúálló emberek egyik kedvenc eszköze a pletyka. Különösen azokkal kapcsolatban, akikről úgy érzik, megbántották őket. A háttérben terjesztett történeteikkel igyekeznek irányítani, nem csak a másik fél hírnevét próbálják rombolni, hanem a saját sértettségüket is igazolni akarják. Sok esetben úgy alakítják a történetüket, hogy ők még mindig áldozatként, a másik pedig hibás félként jelennek meg. És a 8. egyben utolsó ilyen jel ebben a cikkben, minden helyzetben igazuk kell, hogy legyen. Számukra szinte elviselhetetlen az a gondolat, hogy tévedhetnek. Erős, felsőbb rendűségi érzésük miatt még akkor is ragaszkodnak az igazukhoz, amikor nyilvánvalóan nincs igazuk. Ha valaki megkérdőjelezi a véleményüket vagy döntéseiket, személyes sértésnek veszi. Emiatt gyakran hosszú vitákba bonyolódnak, csak hogy bizonyítsák saját igazukat. Ez a folyamatos kontrolligény, a dominanciára való törekvés tovább erősítheti a bosszúálló viselkedés mintákat. Mit tehetsz, ha ilyen emberrel van dolgod? Az ilyen viselkedés felismerése fontos lépés a saját lelki egyensúlyod megőrzése érdekében. A bosszúálló narcisztikusokat gyakran mély bizonytalanság és kontrolligény vezérli, amely komoly érzelmi károkat okozhat a környezetüknek. Éppen ezért kulcsfontosságú az egészséges határok meghúzása és a saját érzelmi biztonságod védelme. Fontos emlékezned magad arra, hogy ez a viselkedés sokkal inkább a saját belső problémákról szól, mint rólad. Ha pedig úgy érzed, túl megterhelővé válik a kapcsolat, érdemes lehet támogatást kérni a családtól, barátoktól, vagy akár szakembertől is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, még a jó kis folklorzenék, aztán a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel, ott pedig már populárisabb slágerek fognak szólni,

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Belerúgott egy vakvezető kutyába egy férfi egy budapesti buszon, mert az hozzáért a szatyrához. A kutya babér gazdája egy látássérült nő, aki a 17. kerületben szállt fel a tömött buszra, amikor kutyája véletlenül hozzáért az egyik utas szatyrához. Erre a szatyros férfi elkezdte szidalmazni a látássérült nőt, majd belerúgott a kutyába. A kutya gazdája végül, mivel az állat nem sérült meg, nem tett feljelentést. A május 30-i budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt az Arsenal FC hivatalos szurkolói zónájává változik a Városliget. A több tízezres külföldi tömeg és a szigorú nemzetközi biztonsági zárás miatt szombaton semmilyen egyéb programot, így előgyereknapi rendezvényeket sem lehet megtartani a parkban. A korlátozások kizárólag a szombati napra vonatkoznak, vasárnap május 31-én a gyermeknapot már zavartalanul, tiszta és biztonságos környezetben rendezik meg. Május 30 szombaton a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről induló különjáratok már a kora reggeli óráktól folyamatosan szállítják az Arsenal szurkolókat a Városligetbe. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: Ma szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől. Az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és az Ág utca, valamint a Mikó utca közötti megállókat. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A mai naptól rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
5: Ma a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten és zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És ebben az órában már átértünk populárisabb slágerekre is, tehát nem autentikus cigányzenét hallgatunk. És egy nagyon jó kis témát hoztam nektek. Természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Tehát nézzük akkor. 8 hiba, ami miatt nem tudsz félretenni, pedig nem keresel rosszul. Sokan meglepődnek, mikor hiába a stabil jó fizetés, a hónap végén mégsem marad félretett pénz. Gyakran ez a 8 tipikus hiba áll a háttérbe. Pénzügyi tudatosság hiánya. Ahhoz, hogy megfelelően tudj megtakarítani, az első és talán a legfontosabb lépés a pénzügyi tudatosság kialakítása. A tudatosság azt jelenti, hogy minden kiadásodat pontosan nyomon követed, és tisztában vagy vele, hol folyik el a pénz. Gyakran az a probléma, hogy alábecsüljük a kisebb, jelentéktelen kiadásokat, amelyek idővel tetemes összeggel csökkenthetik a bankszámlánkat. Érdemes használni különböző pénzügyi applikációkat, vagy akár egy egyszerű Excel táblázatot, ahol heti vagy havi rendszerességgel rögzítheted a kiadásaidat. Ez segít az áttekinthetőség megőrzésében, és abban, hogy észrevedd, mely kiadásoknál tudnál faragni, hogy megtakarításaid gyarapodjanak. Impulzus vásárlások csapdájában. Sokan ismerjük az érzést, amikor meglátunk valamit a kirakatban vagy az interneten, és azonnal meg akarjuk venni. Ez az impulzus vásárlások különösen veszélyesek tudnak lenni, hiszen gyakran felesleges tárgyakat veszünk, amelyek csak rövid távú örömet okoznak. Az ilyen jellegű vásárlások elkerülése érdekében fontos, hogy mielőtt elindulnál vásárolni, listát készítesz azokról a dolgokról, amelyekre valójában szükséged van. Egy másik hasznos tipp, hogy mindig hagyj időt magadnak a vásárlási döntéseid előtt. Ha megtetszik valami, várj legalább 24 órát mielőtt megvennéd, így elkerülheted a meggondolatlan vásárlásokat. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Most szólnak a dalok, aztán folytatjuk ezt a cikket.

0: Sose vagy egyedül.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És belekezdtünk az előző szegmensben abba, hogy milyen 8 hiba van, ami miatt nem tudsz félretenni, pedig nem keresel rosszul. És ilyen például a helytelen pénzügyi prioritások. Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha nem állítunk fel megfelelő pénzügyi prioritásokat. Mindannyian szeretnénk kényelmes életet élni, de fontos, hogy figyeljünk arra is, hogy a pénzügyeink hosszú távon is biztonságosak legyenek. Az elsődleges feladat, hogy olyan alapvető dolgokra költs, mint az élelmiszer, a lakhatási költségek és a számlák. Ha már ezekkel a kiadásokkal tisztában vagy, elkezdhetsz gondolkodni azon, hogyan tudnál félretenni a jövőbeli céljaidra, mint például nyaralás vagy nagyobb vásárlások. A másik ilyen hibatípus, hogy nincs vésztartalék. Sokan élnek egyik napról a másikra úgy, hogy nincs pénzügyi vésztartalékuk. Pedig a váratlan kiadások mindig kopogtatnak az ajtón. Legyen szó autójavításról, hirtelen orvosi számlákról, vagy akár egy elvesztett munkahelyről. Egy ideális vésztartalék legalább 3-6 havi megélhetési költséget jelentene. Ha nincs még ilyen alapod, érdemes erre célzottan elkezdeni spórolni. Kezd kicsibe és fokozatosan. Növeld a félretett összeget. Bár eleinte nehéznek tűnhet, de az eredmény nyugalmat és biztonságot hoz az életedbe. Van még ilyen hiba típus, például a túlzott adósághasználat. Manapság könnyen elérhető a hitelkártyás fizetés, ami csábító lehet, különösen ha a jövőbeli fizetésed terhére vásárolsz. Azonban, ha nem vagyunk óvatosak, a felhalmozott adósságok hamarosan kontrollálhatatlanná válhatnak. Mindig figyelj a hitelkártyáid egyenlegére, és ha teheted, fizess vissza minél többet, hogy minimalizáld a kamatköltségeket. A legjobb stratégia az, ha csak akkor használsz hitelt, ha tényleg szükséged van rá, és ha biztos vagy benne, hogy hamarosan vissza tudod fizetni. Így elkerülheted, hogy hosszú távra elkötelezd magad egy eladósodott életmódhoz. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és a következő szegmensben még folytatni fogjuk az óra zárásunknál ezt a cikket, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, és ha érdekel a téma, akkor pedig küldjetek nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be a 06303030-100-as telefonszámon, megtehetitek ezt. Szól a dal.
3: GPM Music Production.

0: Rádiódik. Hallod?
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Tavenszas te baktál erom alosszunt a delte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És belekezdtünk egy témába, ami úgy hangzik, hogy 8 hiba, ami miatt nem tudsz félretenni, pedig nem keresel rosszul. És ezek közé, a hibák közé tartozik az, hogy nem használsz költségvetést. Sokan azzal érvelnek, hogy túl időigényes és bonyolult a költségvetés készítése, pedig ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy anyagilag biztonságban legyél. Egy jól megtervezett költségvetés segít abban, hogy tisztán lásd a havi bevételeidet és kiadásaidat, és mindezek tükrében mennyi pénzt tudsz megtakarítani. Ne feledd, a költségvetés nem arról szól, hogy korlátozod magad, hanem arról, hogy okosan használod fel a rendelkezésedre álló erőforrásokat. Indíts egyszerűen! Jegyezd fel az összes bevételed és a havi rendszeres kiadásokat. Majd dolgozz ki egy tervet a maradék összeg félretétele érdekében. Szociális nyomás követése. Az emberi természet része az összehasonlítás. Gyakran érezzük kényszerítve magunkat arra, hogy lépést tartsunk mások életstílusával, még ha az anyagilag nem is lenne indokolt. A legrosszabb, amit tehetünk, hogy olyan kiadásokba verjük magunkat, amelyeket csak azért vállalunk be, hogy mások elvárásainak eleget tegyünk. Bármennyire is nehéz ellenállni, fontos, hogy inkább a saját pénzügyi céljaidra koncentrálj, ahelyett, hogy valaki más mércéjéhez mérnéd magad. Ne feledd, a legfontosabb, hogy te magad elégedett legyél az elért eredményeiddel, nem pedig, hogy kívülről elismerést kapj. És van még egy ilyen hibatípus, nem tervezel előre. A hosszú távú pénzügyi stabilitás kulcsa a megfelelő tervezés. Ha nem tervezel előre, könnyen abba a hibába eshetsz, hogy minden hónap végén az utolsó napokra marad a legtöbb kiadás, vagy hogy váratlan helyzetbe nem tudod, hogyan old meg a helyzetet. Állíts fel célokat! Legyen szó lakásvásárlásról, nyugdíj célú megtakarításról, vagy akár gyermeked továbbtanulásáról. Az ilyen jellegű célok könnyebbé teszik a pénzügyi döntések meghozását, és motivációt nyújtanak a nehéz időszakon való átlendüléshez. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket a következő órában is, ott is érdekes témáink lesznek, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologról beszélgetnél velem, küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Tehát akkor most szólnak a dalok, és gyertek a következő órában is, tartsatok velem. Te vinszasz tetel baktál, leoszuntod élte zsutítume, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.
2: Digo Berci. Ciao Bartali Tamil.
3: Hello Dave.
4: Soy Berci Cajas.
2: Alex Cristalima te rapi balanga.
5: Kirva.
6: Consi.
5: Alex Bibalanga.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Nógrád vármegyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfi és öt társa ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt. A férfi egy budapesti fodrásszalont működtetett a keleti pályaudvar közelében, ahol két vendégével összebarátkozva sofőrök toborzására kérte őket. A nehéz anyagi helyzetben lévő embereket sofőri munkával csábították, miközben a szervező biztosította a járműveket, a pénzt és a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A hálózat 2023. júliusa és októbere között több alkalommal szállított illegálisan Magyarországra érkező migránsokat Szeged és Röszke térségéből a szlovák határ közelébe, gyakran zárt ablaktalan járművekben. A sofőröket titkosított neveken és mobil alkalmazásokon keresztül irányították, végül azonban a rendőrség minden résztvevőt elfogott. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxus minisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinet irodába erre a hétvégére, és néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: Ma szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől. Az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és az Ág utca, valamint a Mikó utca közötti megállókat. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A mai naptól rendezvényt tartanak a Hungexpo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Ma a Dunántúli nyugati, délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten és zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 103 rádiódik, romákról nem csak romáknak, tavénszaz te baktálérom alaszunt a deltezsú titume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ebben az órában is még itt vagyok veletek, ugyanis egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. 5 árulkodó munkahelyi szokás, ami a depresszió jele lehet. Nézzük! Mindannyian átélünk hullámvölgyeket a munkahelyünkön. De ha a nehéz napokon állandósulnak, érdemes megállni egy pillanatra. A depresszió ugyanis nem mindig látványos, gyakran egészen váratlan munkahelyi szokásokban mutatkozik meg. A depressziót sokan még mindig kizárólag szomorúsággal vagy sírással azonosítják. Holott ennél jóval összetettebb mentális állapotról van szó. Megjelenhet kimerültségként, motiválatlanságként, ingerlékenyként, vagy akár túlzott teljesítménykényszerként is. A munkahelyi depresszió tünetei gyakran észrevétlenek maradnak. És sokszor szigorúbbak vagyunk magunkhoz, ahelyett, hogy felismernénk, segítségre van szükségünk, mondja egy nagyon ismert pszichológus. A szakemberek szerint a depresszió tünetei nem kapcsolnak ki munkaidőben, sőt, az alvás zavar, a fáradtság, az értéktelenség érzése, vagy a koncentrációs nehézség az élet minden területére hatással van. A tartós reménytelenség, az örömérzés csökkenése, a testsúlyváltozás, vagy a figyelem zavara a nap 24 órájában jelen lehet. Magyarázza ez a nagyon ismert kaliforniai pszichológus. 5 munkahelyi szokás, ami rejtett depresszióra utal. 1. Keményebben dolgozol, mint valaha. Csak hogy ne kelljen hazamenni. 2. Kerülöd a kollégákat. 3. Állandóan kicsúszol a határidőkből. 4. Gyakran feldühödsz még apróságokon is. És 5. Teljesen elvesztetted az érdeklődésed a munkád iránt. És nagyon fontos erről beszélni, mert a depresszió kezelhető, de csak akkor, ha felismerjük. A pszichológus szerint 100 milliónak életminőségét rontja, mégis sokan csendben szenvednek. Ha magadra ismertél az előző jelek közül, bármelyikre is, érdemes szakemberhez fordulni. A segítségkérés nem gyengeség, hanem az első lépés afelé, hogy ne csak túlélj a munkahelyeden, hanem jól is érezd magad abban, amit nap mint nap csinálsz. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Öt helyzet, amikor jobb csendben maradni a pszichológia szerint. 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Egy olyan korban élünk, ahol a megszólalás szinte kötelező. Véleményt kell formálni, reagálni kell, jelen kell lenni. Lehetőleg gyorsan, határozottan és láthatóan. A jó kommunikációt sokáig az azonnali válaszokkal, a magabiztos érvekkel és a folyamatos aktivitással azonosítottuk. A pszichológia azonban egy ideje iránytalanabbá fogalmaz. Vannak helyzetek, amikor nem a beszéd, hanem a csend a leghatékonyabb reakció. Nem passzivitásról vagy konfliktuskerülésről van szó. A pszichológia szerint a tudatos hallgatás aktív döntés. Annak felismerése, hogy adott pillanatban a jelenlét, az önkontroll vagy az időzítés többet ér, mint bármilyen jól megfogalmazott mondat. Az alábbi öt helyzetben a szakemberek egyetértenek abban, hogy jobb csendben maradni, mint megszólalni. Első, amikor valaki csak ki akarja adni az érzéseit. Az egyik leggyakoribb kommunikációs félreértés, hogy a meghallgatást összekeverjük a megoldással. Amikor egy barát, családtag vagy kollega panaszkodik, sokszor nem tanácsot kér, nem stratégiát keres, és nem megoldást vár. Egyszerűen azt szeretné, hogy valaki végighallgassa. A pszichológia szerint az érzelmi feszültség már attól is csökken, ha az illető azt érzi, megértik. Ilyenkor túl gyors a reakció. Én a helyedben, nekem is volt ilyen, csak gondolj bele, hogy akaratlanul is érvényesíthetik az érzéseket. A másik fél úgy élheti meg, hogy nem kapott valódi figyelmet. A csend ebben a helyzetben nem üresség, hanem aktív hallgatás. Szemkontaktus, bólintás, rövid visszajelzések, ezek mind azt tükrözik, itt vagyok, számít, amit mondasz. Pszichológia ezt az érzelmi biztonság egyik legerősebb formájának tartja. Második, amikor provokáció vagy sértéssel találkozol. Provokáció célja szinte mindig ugyanaz, reakciót kiváltani. Ha beszélsz, ha visszavágsz, ha magyarázkodsz, a másik fél elérte, amit akart. A pszichológia szerint a nyugodt hallgatás ebben a helyzetben nem gyengeség, hanem érzelmi erő. Amikor nem reagálsz azonnal, megtöröd a játszmát. A csend ilyenkor határhúzás. Világossá teszi, hogy nem vagy hajlandó részt venni az eszkalációban. Ez különösen igaz munkahelyi vagy családi helyzetekben, ahol a konfliktus könnyen elmérgesedhet. Sok esetben a csend sokkal egyértelműbben jelzi a határaidat. Mint bármilyen más, frappáns visszavágás. Megőrzöd a méltóságodat, és közben megkíméled a magad felesleges érzelmi kimerülését. Amikor titkos vagy érzékeny információt bíznak rád. Ha valaki személyes, intim vagy bizalmas információt oszt meg veled, a hallgatásod önmagában üzenet. A pszichológia szerint a titoktartás és az érzelmi intelligencia egyik legerősebb jele. Az emberek mélyebben kötődnek azokhoz, akiről tudják, hogy biztonságosak, akik nem beszélnek többet a kelleténél. Nem osztanak meg történeteiket azért, hogy érdekesebbnek tűnjenek, és nem használják fel mások sebezhetőségét társas valuta gyanán. Akár baráti, akár munkahelyi közegben történik, a csend ilyenkor azt üzeni, megbízhatsz bennem. Ez hosszú távon sokkal erősebb kapcsolatokat épít, mint bármilyen látványos megszólalás. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és folytatni fogjuk a következő szegmensben is. Tavénszasztetel baktá leoszunt a déltésú títumé, legyetek áldottak és szerencsések!

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k, romákról nem csak romáknak. Tamenszaszté bachtále romaló szuntod éltes utítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Tehát ez az utolsó ilyen bejelentkezésem a mai nap folyamán, aztán majd a beszédem után a következő dalokkal búcsúzom is tőletek. Na de az előző szegmensben belekezdtünk egy olyan dologba, hogy mikor érdemes csendben maradni, mit mondanak a pszichológusok, mit mondanak a szakemberek, mert hogy néha többet ér a csend, mint bármilyen más, jól megfogalmazott, frappáns mondat. És nézzük is tovább akkor, amikor nem rendelkezel elég információval, ezt írják nekünk. A modern világ egyik csapdája, hogy mindenről azonnali véleményt várunk és adunk. A kommunikációs pszichológia azonban egyértelmű. A hiányos információkra épülő beszéd rontja a hitelességet. A csend ebben a helyzetben időt ad. Gondolkodásra, utánjárásra, tisztázásra. Beismerni, hogy most nem tudom, vagy ennek utána kell néznem, nem gyengeség, hanem önismeret és szakmai érettség. Az emberek hosszú távon sokkal inkább bíznak abban, aki nem beszél feleslegesen, de akkor megszólal, amikor valódi mondani valója van. A pszichológia ezt hiteles kommunikációnak nevezi. És az utolsó, heves viták és nagy stresszel járó pillanatok. Amikor az érzelmek felforrósodnak, a szavak könnyen fegyverré válnak. A pszichológia szerint ilyenkor az agy érzelmi központjai veszik át az irányítást. A racionális gondolkodás hátterébe szorul. A csend ebben a helyzetben nem elkerülés, hanem feszültségcsökkentő eszköz. Egy szünet lehetőséget ad arra, hogy mindkét fél lehiggadjon, és később tisztábban, konstruktívabban közelítse meg a konfliktust. Ez a fajta hallgatás gyakran a kapcsolat védelmét szolgálja. Attól, hogy kimondjatok olyan mondatokat, amelyeket később nehéz lenne visszavonni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, drága hallgatóim, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán is. Hát sajnos nagyon borongós, esős időnk van, de ettől függetlenül használjuk ki a pihenés idejét, legyünk sokat a családdal, én csodálatos áldott vasárnapot szeretnék kívánni mindenkinek. Akik dolgoznak a mai nap folyamán, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek, akik most fognak ebédelni. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és természetesen a szülinaposokat és a névnaposokat is áldja meg a jó Isten, és minden kedves rádiódik hallgatót. Most szóljanak nektek a dalok, és jövő héten ugyanígy találkozunk hétvégén. Csodás következő hetet mindenkinek. Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Videó készült arról, ahogy egy óriási mérai egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesített az érintett ügyfeleket, ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazómajom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk most a rádióba, egy reggelig szól nektek a DIK nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: Na nem Máron, na nem az, na nem Angelni, a Velni csuhajak. Hát én halljak meg ez órában, ha van a babának, párja csuhajak. Hát itt halljak meg ez órában, ha van a romnyimnak, párja csuhajak. Ne ajjaj, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Majd lesz só, feleségem is lesz jó, de csupa hajra. Majd lesz kenyér, majd lesz só, feleségem is lesz jó, de csupa hajra.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Néked olyan asszony kell, a beteg is kelljen fel, süsse a csorán, úgy várja, várja az urát. Adom a tédejjel, a édes uram, mit tettél? A kocsmába bementél, a pénzedet mindent elhittad, hogy a szívemet szomorítsad. Adom a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel, a tédejjel,

0: hogy így minket jobb. Sogyanak a kivinál, sogyanak egyik, hogy látos a tényre. Túl a Dunán nem messze, van egy barna benyecske. Úgy szerettem a fülát, majd kirúgta két belőről a polgár. Aj, drilla, drilla, drilla, úgy szerettem az urát. A hamér, a pahamér, a hap, csicsi, csicsi, csicsi, majd kirúgta két belőről a polgár.
1: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

A nagy utcát járta, én valamit meglátok. Rozmarin, rozmarin a kezén, hazamentem a sírt.

0: gyűjtsed, drágám, majd én elmulatom, kis beteg vagyok, hogyha nem ingatom.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

Búzdrál cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

0: az első szerelem.
1: Ez a Húsdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpár tároló a Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben 32 kerékpár számára alakítottak kibérelhető tárolóhelyet, írja az önkormányzati média. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. Dr. Trippon Norbert polgármester elmondta, hogy a tároló használata modern beléptető rendszerrel működik, az ajtó egy telefonszám segítségével nyitható, a kijutást pedig egy ajtónyitó gomb segíti. A helység biztonságáról kamerarendszer gondoskodik, a felújított térben minden kerékpár külön számozott helyet kapott, a stabil és biztonságos rögzítés érdekében pedig speciális támaszokat is felszereltek. A képviselőtestület döntése alapján 2026-ban átlagosan 34%-kal emelkedik az önkormányzati lakások bérleti díja a 8. kerületben. 2027-től kezdődően a lakbért az infláció mértékével emelik majd, ugyanakkor a lakhatási támogatást is annak megfelelően növelik, közölte a Józsefvárosi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a város rehabilitációs negyedekben élőknek megszűnik a csökkentett lakbér, míg például a Palota negyedben élők csak nem a dupláját fogják fizetni az alaplakbérnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél, délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok minden kedves Rádió Dick hallgatónak, akár online, akár pedig élő egyenesben hallgatok bennünket Budapestről, mert hogy egyébként Budapesten vagyunk foghatóak. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha Budapesten kívülre mennél valamerre, akkor bizony online tudsz bennünket hallgatni és követni. Ezt megtehetitek egyébként a Rádió Dick weboldalán, vagy vannak applikációk, ahol egyébként ugyanúgy ott van a Rádió Dick logócska, mint ahogy bármelyik másik rádiói, és velünk tudtok tartani akkor is, hogyha mondjuk a hétvégi kiruccanás nem Pesten történik. Ez pedig nagyon fontos, hogy ne felejtsd el átadni az ismerősöknek, barátoknak, hogy attól függetlenül, hogyha mondjuk nem Budapesten, de szeretnétek bennünket hallgatni, ezt megtehetitek online. Na menjünk el zenélni, kezdjük el a napot, vidám vasárnapot mindenkinek, Patai Anna vagyok.

0: Patai Anna vagyok, 100.3 Rádiódik, sziasztok! Nagyon-nagyon szép napot, drága Rádiódik hallgatóim, azonnal megnézzük, milyen időre számíthatunk, illetve a közlekedéssel mi a helyzet. Hát nagyon újat nem tudok ma sem mondani a közlekedés, vagy az időjárásra kapcsolatban. Az a helyzet, hogy viszonylag esős, hűvös, szeles idő van ma is, de hát ez van, tehát hogy ez ilyen, azért a természetnek szüksége van a vízre, és aztán pedig ettől függetlenül legalább hideg nincs. Mondjuk azt, hogy azért minuszok nincsenek, én már nem vagyok hálátlan. Tudjátok, hogy értem. Na jól van, zene!
1: Időjárás.
0: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél, délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik. GPM Music Production.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie a bankkártya adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat. Ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026 januárjában feljelentést tett, miután a kártyatulajdonos 2025 decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. Gyereknap alkalmából május 30-án sokszínű program kínálattal és látványos bemutatókkal várják a családokat a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Lesz többek között napvizsgálat, kézbe vehető meteorit, buborékos univerzum modellezés, üstökös főzés, csillagképkirakó és téridő trambulin játékos installáció is. Szürkülettől távcsöves megfigyelések indulnak a Vénusz, a Jupiter és a Merkur, valamint a Hold kráterei, csillaghalmazok és planetáris ködök is láthatók lesznek. Borult időben az testek távcsöves észlelést kupolatúra, videós megfigyelés és tematikus előadás helyettesíti.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél, délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak. Hát nagyon szép napod, drága Rádió DIK hallgatóim. Május 17-e van, és ígértem nektek, hogy névnapost köszöntünk. Ma Paszkál nevűeket köszöntjük, úgyhogy minden drága Paszkál hallgatót nagyon-nagyon-nagyon szeretnék köszönteni neve napja alkalmából. Isten éltessen benneteket. Egyébként a hivatalos és kibővített naptárakban ezen a napon az alábbi nevek is szerepelnek: Andor, Bruno, Dietmar, Fábio és Fábius, Fabó, Paszkália, Pastorella, Rezeda, Szalók és Szolón. Na hát egyébként különböző nevek keresztények is, szóval ha érdekel ez benneteket, akkor az infókat megtaláljátok róla az interneten. Csapjunk bele a lecsóba, jöjjenek a szuper óraindító dalok itt a 100.3 Rádió DIK-en.
5: Ó, bátya, hova hoztál?
6: Gyere, öcsém,
5: Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere!
6: Just!
7: A

0: vagy. 100.3 Rádió Dix, sziasztok! Patai Anna vagyok, és megnézzük, milyen időre számíthatunk, illetve a közlekedésben mi újság. Ha van infótok, 0630 30 30 100-as a telefonszámunk. Tartsatok velünk!
1: Időjárás.
0: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél. Délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és le is zárom a második óránkat, ami közösen telt. Remélem, hogy a következő órában is velem tartotok, sőt egészen 18 óráig tartsatok velem, mert addig is itt leszek, hozom a jó dalokat, és természetesen izgalmas, fontos információkat is itt a Rádió Dixen. Számítok rátok a következő órában is, ne menjetek sehová.
1: 100.3 Rádió Dix, ahol a mi hangunk hallatszódik. Valé!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A május 30-i budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt az Arsenal FC hivatalos szurkolói zónájává változik a Városliget. A több tízezres külföldi tömeg és a szigorú nemzetközi biztonsági zárás miatt szombaton semmilyen egyéb programot, így előgyereknapi rendezvényeket sem lehet megtartani a parkban. A korlátozások kizárólag a szombati napra vonatkoznak, vasárnap május 31-én a gyermeknapot már zavartalanul, tiszta és biztonságos környezetben rendezik meg. Május 30-án szombaton a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről induló különjáratok már a kora reggeli óráktól folyamatosan szállítják az Arsenal szurkolókat a Városligetbe. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei múzeumi világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoport várják, akik a Nem úcska, csak régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki, ahol a résztvevők nem csak nézők, hanem aktív kipróbálók lehetnek. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A program kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek játékosan találjanak rá új érdeklődési körökre, vagy akár jövőbeli szenvedélyükre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél, délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ezt az órát is elindítom. Minden egyes óra elején elmondom, hogy mennyire hálás vagyok nektek azért, hogy ebben az órában velem tartotok, de ez tényleg így van. Isten látja lelkem, hálás vagyok ezért, mert tényleg ezek olyan jó hétvégék, amikor így együtt tudjuk tölteni ezeket a perceket. Szerintem ezek mind nagyon-nagyon fontosak, és akár családdal is. Hogyha úton vagytok, és minket választotok, akkor hálás vagyok. Jöjjenek tehát a dalok, indítjuk az órát, ahogyan azt megszokhattátok.

0: 100.3 Rádió Romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Jönnek a hírek, időjárás, közlekedés, izgalmasabbnál izgalmasabb információk, de ha van valami friss neked, amit még nem mondtam be, akkor 0630-30-30-100-as telefonszámra várom az infókat.
1: 100.3 Rádió Dik. Vorbinas. Időjárás.
0: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az északnyugati szél. Délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom. Ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
2: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, újjászületek.

vagy kérésed. A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 3 rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Ez egy nagyon rövid búcsúzkodás lesz, mert a következő órában roma hírekkel foglalkozunk majd, ami nyilvánvalóan egy sokkal tömörebb és hosszabb óra lesz. Addig is jók legyetek, puszi!
1: Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Hozzátette az eseményt, úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. Gyulai Zsolt a MOB elnöke bejelentette, a következő hónapban először látogat Magyarország. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13 között Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK.
5: Hello, az itt a Rádió DIK 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő óra kifejezetten a roma hírekről fog szólni. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képvisel ez az óra is, úgyhogy kérlek benneteket, hogy tartsatok majd velem, a köztes időt pedig nagyon jó kis dalokkal fogjuk felpörgetni. Úgyhogy jó lesz a Rádió DIK-kel tartani a következő órában is. Én mindenképp itt leszek, és remélem, hogy rátok is számíthatok majd.

0: X100.3 Batai Anna vagyok, és megígértem, hogy elindítom nektek a szuper roma híreket, úgyhogy most érkeznek azok a híres nevezetes roma hírek, aztán pedig pörgetjük tovább a dalokat, és majd még egy búcsúra visszatérek hozzátok ebben az órában. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak, megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításában. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajdát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye és elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét. És más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává.
2: A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A Vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó Vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt Vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tiszteletövezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak, és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vir, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Ismertették az oldalon minden harmadik horvát foglalás a Kvarner öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia Zsadár régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia Split régióba szól. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben szállodát 14% választ. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat, azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Szeles idő, esővel és záporral. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat nyugat felől a felhőzet. Napközben azonban megerősödik az észak-nyugati szél, délután 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Az M7-es autópályán lezárások vannak, Velencénél hídbontási munkálatokat végeznek, emiatt a Budapest felé vezető oldalt teljesen lezárták, a forgalmat pedig a 7-es főútra terelik, ahol jelentős torlódás alakul ki. M3-as autópályán is baleset történt, Bak térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó szenvedett balesetet a főváros felé vezető oldalon, itt is sávlezárás mellett lassul a forgalom, ezen kívül pedig a Városligetben ma is futóverseny zajlik, tehát továbbra is a rendezvény miatt módosított útvonalon jár a 15-ös, 16-os, 178-as autóbusz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy ebben az órában egy nagyon izgalmas témával érkezem hozzátok, ami pedig nem más, mint a tökéletes hamburger receptje. Engem ez mindig nagyon foglalkoztat, ez a recept szerintem egy nagyon-nagyon alaprecept minden háztartásban, és tényleg mindenki vadásza a tökéleteset. Én azonban felkerestem az internet összes zegét zugát azzal kapcsolatban, hogy melyik a tökéletes hamburger, úgyhogy ebben az órában erről mesélek nektek, és természetesen, hogyha nektek van tökéletes hamburger receptetek, akkor a 0630303030-as telefonszámra nagyon várom azt. A tökéletes házi hamburger titka egyébként elméletileg a szaftos hús pogácsa és a puha, enyhén édes kis hamburger buci. Íme a klasszikus, elronthatatlan házi hamburger receptje az internet szerint. A hús pogácsához szükségünk lesz marha húsra, és azt írják egyébként, hogy minimum 20%-os zsírtartalmú legyen, só, fekete bors, kevés olaj, vagy éppen vaj. A sütéshez én az olajra szavazok. A hamburger összeállításra az már egy kicsikét meredegebb történet. 4 darab hamburger buci kell, 4 szeletelt csedársajt, egy paradicsom, egy fej lilahagyma, 4 levél jégsaláta, csemege uborka. Ez egyébként mind nagyon-nagyon jól hangzik, de én arra gondoltam, hogy a következő megszólalásban arról is mesélek nektek, hogy hogyan kell elkészíteni házilag a finom hamburgerbucit. A klasszikus szószhoz pedig elmondom, mi szükséges. Nem is gondolnátok, milyen egyszerű, viszont én is ezt használom. Majonéz, ketchup, mustár. Van, aki szereti egyébként bele az apróra vágott csemegeuborkát, mi nem szeretjük, például mi ezt kihagyjuk, és ezen kívül a Worcestershire szósz. Csak összehoztam. Ez pedig megadja a tökéletes füstös ízt egyébként a hamburgernek. A hús előkészítése a következő. Szétosszuk egyébként a darált húst 4 egyenlő részre, formázunk belőlük ilyen tenyérnyi golyókat, majd pedig lelapítjuk őket. A közepükbe nyomhatunk egy mélyedést a hüvelykújjunkkal, hogy sütés közben ne puposodjanak fel. És nagyon fontos, hogy ne gyúrjátok túl a húsit. Én beleszaladtam abba a hibába, hogy amikor készítettem a hamburgerhúst, akkor bizony túl laposra nyújtottam ki, és aztán pedig egy alig maradt valami a hamburger buciba, szóval tényleg meg kell találni azt a tökéletes arányt, amire egyébként hát ráérzel, tehát hogy tényleg az van, hogy ráérzel, 1,5-2 cm vastag lesz a pogi. Aztán pedig ezeket ugye nem gyúrjuk túl, a szószt összekeverjük. Itt is egyébként ez nagyon-nagyon fontos, én azt szoktam mondani, hogy mindennél nagyobb arányba kerüljön bele a ketchup, vagy ketchup, ki hogy mondja, aztán ahhoz mérten egy picikét több majonéz, én egy kis evőkanálnyi, vagy kis kanálnyi mustárt szoktam belerakni, mert mi annyira nem szeretjük a mustárt, és akkor ugye ebből a Worcestershire szószból pedig mehet, mint az őrültek, mert mi nagyon szeretjük a füstös ízt. Nagyon fontos kiemelni, hogy minden ház más, mindenhol máshogy készülnek az ételek, és tényleg ez nagyon jó, mert úgy tudjátok alakítani az ételeket, ahogy nektek otthon megeszi a család. Na jól van, zenéljünk egyet, aztán a következő megszólalásban hozom tovább a receptet, és azt is elmondom, hogy hogyan készül a tökéletes házi hamburgerbuci.

0: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek. Hát nagyon hálásan köszönöm, hogy velem tartotok. Ebben az órában arról mesélek nektek, hogy hogyan készül el a tökéletes hamburger otthon. Szerintem ez nagyon jó tudni, mert vacsorára nagyon gyorsan meg van friss, és mi nagyon szeretjük elkészíteni egyébként. Említettem már, hogy hogyan készítjük el a húst, a bucit pedig nem gondoljuk túl egyébként, szimplán kettébe vágjátok és lepirítjátok azon az olajon, amiben a húst készítettétek, mert akkor lesz egy ilyen ízletes kis pörzsanyag rajta. Viszont az összeállítás is már én azért nem mondom végig, mert azt gondolom, hogy ez abszolút rajtatok múlik, és tényleg amit szeret a család, azt tesztek bele, úgy készítitek el, hogyha az alapok megvannak, akkor az már tényleg abszolút a ti dolgotok. Viszont ígértem, hogy hozom nektek, hogy hogyan kell pihe-puha házi bucit készíteni, ami egyébként egy vajas teljes briós tészta, ehhez pedig 4 darabhoz mondom a receptet, kell 250 g finom liszt, 100 ml langyos tej, 40 ml langyos víz, 15 g friss élesztő, 1 darab tojás és egyébként 25 g puha vaj, egy picike cukor, só és szezám maga tetejére, ha szeretnétek. Felfuttatjuk az élesztőt, összekeverjük a langyos vizet, langyos tejet a cukorral, belemorzsoljuk az élesztőt, és 5-10 percig állni hagyjuk, ameddig habos nem lesz, tudjátok, így fel nem szalad. Aztán pedig kimérjük a tálba a lisztet, a sót, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, tejet és egy felvert tojást, aztán pedig elkezdünk dagasztani. Amikor a tészta összeállt, akkor mehet rá a vaj, és aztán pedig igazából ilyen kis golyókat kell formázni a hamburger buciból. Ezeket vékonyan kiolajozott tálba tesszük, és konyharuhával meleg helyen tároljuk egy órán át, ahol nagyon szépen egyébként meg is kell. Aztán pedig gyakorlatilag sütőpapírral bélelt tepsire egymástól távol bepakoljuk őket, tenyérrel finoman lelapítgatjuk a tetejüket, letakarjuk őket, újra kelesztjük egy 40-45 percig, lekenjük, és az előmelegített sütőbe, ami 200 fokos egyébként, betesszük a hamburger bucikat, és 15-18 percig sütjük, és egyébként a tetejüket le is kenhetjük tojással, és gyönyörű mély barna fényes lesz. Hát remélem, hogy tudtam nektek ezzel segíteni, és elmondani a tökéletes hamburger receptet a házi bucival, szerintem nagyon fontos, de még egy plusz titkot a következő megszólalásban mesélek nektek, hogy nekünk mi az, ami mindig feldobja az itthon elkészített hamburgerünket.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: vagy. Kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartasz. A helyzet a következő, ebben az órában arról meséltem nektek, hogy hogyan készíthetem el a tökéletes hamburgert, sőt, még házi buci receptet is meséltem nektek, úgyhogy ez sikerült, viszont a titok, amit mi sosem hagyunk ki a hamburgereinkből, az nem más, mint a karamellizált vöröshagyma. Rengeteg hagymát szoktam ilyenkor felaprítani, úgy képzeljétek el, hogy legalább 4-5 fej vöröshagymáról beszélgettünk, de lehet, hogy többről. Ezeket bőolajon, sózva, picit borsozva. Jól lepirítjuk egészen addig, ameddig így karamellizálódik a vöröshagyma, összeesik, gyönyörű szépen aranybarna színt vesz fel, és ezt is belerakjuk a hamburgerbe. Nos, azoknak, akik szeretik ezt a kicsit hagymást ízt, a hamburgerben szerintem tökéletes, és ez lehet az ilyen titkos Jolly Joker. Szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy tudtam nektek jó kis tippet adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan készítsétek el otthon a tökéletes hamburger recept. Legyen csodaszép a napotok, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Alapjaiban változhat meg a budapesti parkolási rendszer július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet, írja a Blick. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgálatán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Az új rendszer több civil szervezet is bírálta, szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata, a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie bankkártyájának adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat, ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026. januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025. decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Május 17-e vasárnap van, és 18 óra múlt. Üdvözlöm a hallgatókat. A következő 2 órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Dr. Suki András vendége a Roma Szalomban, az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva nóta énekesnő volt, a vele készült beszélgetést hallhatják.
0: 100.3 Rádió Dick.
5: Sunen Romale!
6: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
6: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
7: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
6: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
7: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
6: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
7: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
6: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
7: úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
6: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
7: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
6: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a prímásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
7: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
6: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
7: Amelyikek nekem tetszettek, uh-huh. amelyeket még koncerten nem énekeltem, uh-huh. amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
6: Uh-huh. Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
7: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
6: És a helyszíneket ki választotta ki például?
7: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
6: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
7: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
6: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
7: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
6: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amik a legjobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzó és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az ének.

0: Hát itt már igen, csak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
1: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
0: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot, mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye, annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltese sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállóan már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a Kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a Kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem Kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és

0: tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
0: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem kettő gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő, szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátó egységekbe, ahol cigány zene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem, énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.

0: énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani, tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajta 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artistius és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva,
2: igen,
1: még ráadásul a nem,
2: igen,
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a tíz párcsókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddise Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem, idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy horvát Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Mi a helyeteket? Ki vagyok idegen?
0: Jó, nőjél már be idegen.
1: Gyere
0: be!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódíkben.
1: A Nógrád vármegyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfi és 5 társa ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt. A férfi egy budapesti fodrásszalont működtetett a keleti pályaudvar közelében, ahol 2 vendégével összebarátkozva sofőrök toborzására kérte őket. A nehéz anyagi helyzetben lévő embereket sofőri munkával csábították, miközben a szervező biztosította a járműveket, a pénzt és a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A hálózat 2023. júliusa és októberek között több alkalommal szállított illegálisan Magyarországra érkező migránsokat Szeged és Röszke térségéből a szlovák határ közelébe, gyakran zárt ablaktalan járművekben. A sofőröket titkosított neveken és mobil alkalmazásokon keresztül irányították, végül azonban a rendőrség minden résztvevőt elfogott. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxus minisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinet irodába erre a hétvégére, és néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Videó készült arról, ahogy egy óriási méraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta, sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazómajom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Dunakarnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló Zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

Rádió Dick. Rádió Dick.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpár tároló a Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben 32 kerékpár számára alakítottak kibérelhető tárolóhelyet, írja az önkormányzati média. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. Dr. Trippon Norbert polgármester elmondta, hogy a tároló használata modern beléptető rendszerrel működik, az ajtó egy telefonszám segítségével nyithat, a kijutást pedig egy ajtónyitó gomb segíti. A helység biztonságáról kamerarendszer gondoskodik, a felújított térben minden kerékpár külön számozott helyet kapott, a stabil és biztonságos rögzítés érdekében pedig speciális támaszokat is felszereltek. A képviselőtestület döntése alapján 2026-ban átlagosan 34%-kal emelkedik az önkormányzati lakások bérleti díja a 8. kerületben. 2027-től kezdődően a lakbért az infláció mértékével emelik majd, ugyanakkor a lakhatási támogatást is annak megfelelően növelik, közölte a Józsefvárosi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a város rehabilitációs negyedekben élőknek megszűnik a csökkentett lakbér, míg például a Palota negyedben élők csak nem a dupláját fogják fizetni az alaplakbérnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 98.3 Rádiódi.
1: Du menge Penas.
0: Rólunk neked.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie a bankkártya adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat. Ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026 januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025 decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. Gyereknap alkalmából május 30-án sokszínű program kínálattal és látványos bemutatókkal várják a családokat a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Lesz többek között napvizsgálat, kézbe vehető meteorit, buborékos univerzum modellezés, üstökös főzés, csillagképkirakó és téridő trambulin játékos installáció is. Szürkülettől távcsöves megfigyelések indulnak a Vénusz, a Jupiter és a Merkur, valamint a Hold kráterei, csillaghalmazok és planetáris ködök is láthatók lesznek. Borult időben az égitestek távcsöves észlelést kupolatúra, videós megfigyelés és tematikus előadás helyettesíti.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, média és valóság, Mindzari Szandi és Baranyi Tamás. Szia Szandi!
4: Szia Tomi, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Izgatottan vártam, hogy újra forgassunk.
3: Én is, és egyből egy kérdéssel indítanék újra, mint az előző adásban, hogy szerinted hogy lehetséges Magyarországon 33 éve fenntartani egy olyan rendezvényt, ami egy országos kiterjedésű szemle?
4: Szakmaiság, alázat, kapcsolati tőke és frissesség. Nekem ez a négy jutott eszembe.
3: Nagyon ügyes, és megnézzük, hogy mit tesznék hozzá mai vendégünk, aki nem más, mint Merza Gábor, független filmes, és az Országos Diák Filmszemlének a vezetője. Üdvözlőjük, üdvözlünk, kedves Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Nagyon kedves. Jó helyre jöttem, úgy érzem.
3: Szóval akkor megvan a kérdés, amit kezdtünk.
5: Igen, hát a válasz majdnem kapcsolati tőke, az nyilván ez, ami a legfontosabb szerintem, már mint hogy az a folyamatosság fenntartásához, de ezek a kapcsolati tőkék, ezek változnak. Na most ez a 33 éve csinálom én, ugye, még vagyok az igazgató, és még nem váltottam le magamat. És hát sok kollégával. Bizalmat
3: szavaztál magadnak.
5: Igen. Néha meginoktam, de azért mondtam, hogy adtam meg egy utolsó lehetőséget magamnak. Hogy az, ami nagyon nehéz ebben a történetben, hogy hát nem volt szponzor, ugye, mert a diák dolgokat nem szponzorálnak, és én nem is kerestem szponzort, mert azt szokták mondani, hogy a modernkori a szponzor, a modernkori revizor, vagy
3: szóval diktátor.
5: Diktátor, aki nem nagyon engedélye a szabadon mozogjon a történet, és hát az állami pályázatok is azok is olyanok, mint a kutya vacsorája, hogy hát van vagy nincs. És hát volt sokszor, amikor nem volt, sajnos. És ez attól függött, hogy persze volt, amikor így be kellett menni a minisztériumból beszélgetni emberekkel. Hát ha sikeres volt, akkor jó volt minden, ha nem, akkor meg egy év múlva már nem volt ott, akivel volt, szóval változott ez a dolog, de az biztos, hogy ez elhatározás kérdése az egész, és hát igyekezni kell, és úgy gondoltam, hogy ez nem az én egyéni ambícióimat

0: volt a filmeseknek, mert én ugye nem is filmmel kezdtem el, akkor még a 32-es film is létezett amatőr szinten is, meg a 16-os film, meg a Super 8-as, ugye ezek voltak de a Super 8-as volt a legelterjedtebb Magyarországon, mint film, de meg elég bonyolult celluloidra forgatni, én mindig azért kerestem a jobb megoldásokat, a könnyebb megoldásokat, és akkor jött divatba ugye a VHS videó.
1: Igen, emlékszem erre az időszakra.
0: Igen, hát ez nehéz volt jó képeket csinálni a VHS kamerákkal, de lehetett, hogyha az ember nagyon akart és igyekezett, de azt is mindig kölcsön kellett kérni, és a stúdióba megvágni, az is stúdió is valahogy. És hát nehéz volt, és amikor így, én akkor egy idő után már olyan jobban mentek a filmezések, meg sok-sok barátunk is volt, meg független filmszemle lett az amatőrök, ugye átalakultak független filmesekké, és ilyen felnőtt független filmfesztiválokon, meg nemzetközi fesztiválokon is mentünk ki, csináltuk a filmeket, nyertünk díjakat, okleveleket, mindenféle dolgot, de azt láttam, hogy a nálunk fiatalabbak, akik ilyen kis fiúk, meg kislányok voltak, azok meg semmilyen díjat nem nyertek sehol. És a szomorúak voltak, hogy ugye az öreg bácsik, hát én akkor még nem voltam öreg bácsik, de meg fölöttünk is voltak ilyen idősebb urak, hölgyek, főleg inkább férfias munka volt régen a filmezés, hát most már nem, hál' Istennek, hogy minden díjat elvittek, ugye, mert ők rutinosabbak voltak, meg jobb technikával dolgoztak, meg hát csak arra gondoltunk, és a Szőke András, a Balázs Béla díjas filmrendező, akkor ő is nagyon fiatal volt még, most se öreg annyira, a Bugya Sándor, dr. Bugya Sándor, ő is filmes, az Una TV-ben, hát ő már egy kicsit éltesebb, de jó tartja magát, és a Pap László nevű médiatanár a Szent László gimnáziumból, és akkor így összeálltunk, így beszélgettünk ezekről, hogy kéne egy olyan dolgot csinálni, a diákfilmszemle, mert voltak ilyen kezdeményezések régebben is, csak azok ilyen egyszeri alkalmak voltak, és senki nem vette a fáradtságot, hogy a következő évben is összehívja ezt a... Hát ugye, mert ebben dolgozni kell egy szemlét, azért...
1: Hát főleg egy ilyen kiterjedősít, bocsássak, hát szabadba vágok. Hát több, mint országos, mert ez a Kárpát-medencét hát, fogja át tulajdonképpen. Igen. Tehát igen. Igazából határon túliaknak is lehetőséget
0: ad arra, hogy bemutatkozzanak. Aki magyarul beszél, és magyarul készít filmet, azt, és belefér ezekbe a kategóriákba, azokat levetítjük nyilván. Hát
1: még
0: határtalan a...
1: Még mielőtt a kérdésedet föltent, mint Szandi,
0: az első kérdésre válasz, de jó, csak vicceltem.
1: Hogy helyezzük már kicsit így keretbe azért, hogy milyen számokkal is dolgozik maga a szemle, mert ugye idén lesz a 33. alkalom, hogy megrendezik, és igazán nagy, tényleg egy nagy felhozatallal rendelkezik évről évre egyen nagyobbal. Ugye három kategóriában hirdetik meg.
0: Ja, igen.
1: Hogyha akkor egy picit beszélnél, így egy kicsit röviden bemutatnád magát a kereteket és a számokat főleg.
0: Jó, hát szóval elindítottuk 33 évvel ezelőtt ezekkel a nagyszerű emberekkel a filmszemlét, és hát természetesen a Szent László gimnázium volt a mai napig is ők a technikusok nálunk, szóval nem professzionális, de ők nagyon jók. Ők ilyen média ismeretet tanulnak az iskolában, és hát teljesen profik, és hát úgy van, hogy ugye hát eleinte kezdtük az általános iskolásokkal, és főleg a középiskolásokkal, mert úgy gondoltuk, hogy általános iskolában nincs filmezés, de aztán kiderült, hogy van. És szakkörök vannak, filmes szakkör, animációs szakkör, és egy-két lelkes tanár, ugye, és akkor megjött az általános iskolás kategória is, ugye, hát ez nyilvánvaló, hogy aki általános iskolás, az az első kategóriába tartozik. Van a középiskolások, ugye ez is elég tág történet, és utána, amikor ezek a évek, egy-két év eltelt, és ezek a általános iskolások, illetve a középiskolások, gyerekek, bár nem ebben a kategóriában nevezhettek, mert ugye már nem középiskolások, illetve általánosok voltak, akkor hogy ne kell nekik itten ilyen csalniuk. Akkor bevezettük ezt a fiatal filmes kategóriát.

0: embert, és hogy hát ahogy így ugye idősödnek, akkor így ugye kategóriára lennek.
1: De ez a 30 év alattiak. Tehát a fiatal filmesek.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy én apostrofálhatom-e magam fiatal filmesnek, hát, ha most kezdtem.
1: Te mindenki fiatal vagy. Biztosan filmes is. Meg ide aztán
0: hát hogyne. Hát nem is kérdeztük meg, hogy ki hány éves, mert a nevelés alapra azért nem kértük meg ezeket az adatokat. De voltak is akkor a 40 éves fiatalok is, akik még iskolába is jártak ráadásul, és ők is neveztek, és hát most már azért húztuk meg ezt a 30 évet, hogy hát végül is olyan sok film érkezik be már.
1: Hogy pedig az új 20 az a 40, úgy tudom.
0: Hát igen, és nincs különbség a 40 éves és a 10 éves gyerek között, megmondom őszintén már, mint a filmjeik minősége között, mert aki ügyes, az 10 éves korában is tud, persze segítsége nyilván, találok segítségével, és aki 40 éves is tud borzalmas filmet csinálni. De mindesetre meghúztuk ezt a 30 éves korhatárt, és azt mondtam, hogy hát, hogyha valaki már 30 fölött fel, az máshol is nevezhet, szóval annak ilyen felnőtt fesztiválok, már mit úgy, hogy nincs korhatárhoz kötött nevezések, a független filmszemlék, ugye nemzetközileg is van egy csomó olyan fesztivál, amivel lehet nevezni. Most már ezek nem olyan nagy dolog, és azért minden évben van egy-egy új filmfesztivál, ahova úgynevezett felnőtteket várnak, felnőtt filmeket, kisfilmeket, játékfilmeket, de mi megmaradtunk ebbe a gyerekeknek, fiataloknak készült fesztiválnál, mert az igény az megvan. És az első kérdésre visszatérve, ugye ez a három kategória megvan, keretek között dolgozunk, hogy a gyerekeknek az öröm, amit mi tudunk adni fiataloknak, akik a elkészült filmjéket nem csak az anyukának meg a nagymamának mutatják be, hanem a közönségnek és a szakmai zsűrinek. Ugye van egy szakmai zsűri, aki minden nap a vetítések után konzultációt tart a fiatalokkal azonnal látott filmekről. És ez szakmai megközelítések vannak, ugye hát az igyekszünk pozitív megerősítést tartani, hiszen nem drongoljuk le a gyerekeket, de szakmailag is ők tudnak ott fejlődni, és kritikát kapnak arra, mit csinálnak, visszajelzés, és ez olyan boldogsággal tölti előket, ezt komolyan mondom, és megnézik egymás filmjeit, ami nagyon ritka különben a felnőttek között, hogy bevegyek a másik filmjét megnézni. Nem érdekel.
2: Valóban. Mennyire határozza meg a közösségi médiában futó trendek, meg divatos videók azt, hogy a gyerekek milyen filmeket készítenek? Tehát figyelik ők a közösségi média tartalmakat, onnan inspirálódnak, vagy abszolút egyénfüggő?
0: Hát ez egyénfüggő, de biztos, hogy a média hatással van az alkotókra, biztos, hát ez nem kikerülhetetlen, de én azt tapasztaltam, hogy olyan témák, főleg a középiskolások, ugye általános iskolásoknak is megvan a maga témaköre, a mesék, a játékok, a középiskolásoknak inkább a emberi kapcsolatok, a szerelem, a iskolai történések, csinálnak dokumentumfilmeket is az idősebb emberekről, akiket ilyen példaképként mutatnak be, hogy nem az a kártékony hatása, amit várnak az emberek attól, hogy sok tévét néznek, és sok nem odaillő dolgot látnak, az úgy nem nagyon érvényesül ott a diákfilmezésben. Mert lehet, hogy van hatása valamennyire, de én ezt nem tapasztaltam volna, hogy itt ilyen politikai jellegű filmek készültek volna egyáltalán. 33 év alatt egyetlen ilyen film nem készült.
1: És úgy tudom, hogy nincs is téma meghatározás.
0: Nincs,
1: tehát
0: nincs.
1: Nagyon egyedi az egész fesztivál. Ez nem nehezíti meg nagyon a munkátokat?
0: Nem. Hát ez a jó benne, hogy mindenki, hát főleg ugye ők még mondhatjuk azt, hogy amatőrök, ugye, mert nem profik, nem megrendelésre dolgoznak, így hát ők azt csinálnak, amit akarnak.
1: És maguk a műfaji megkötések sincsenek olyan erősen, hiszen animációs film, dokumentumfilm, kísérleti filmek is szerepelnek ugye a felhozatalban. Az igaz, hogy ugye meg van határozva, hogy 20 percnél hosszabb mű ne érkezzen be, többnyire egyébként rövid filmek, amit én láttam az elmúlt év kínálatát, azért ezek így a 3 és a 6 perc között volt így a nagy többség, de persze voltak hosszabb filmek is. Ugye az animációs kategóriánál most nekem egy nagy kérdés, hogy az AI megjelenésével ez mennyiben lesz érdekes, illetve korlátozni fogjátok-e valamilyen módon?
0: Itt nincs korlátozás, ez a 20 perc is azért van, mert már azért láttunk másfél órás filmeket is. Osztálykirándulásról, állvány nélkül, kamerával, de durva volt.
1: És, de hát azt úgy kell, azt csak kézikamerával, osztálykirándulás.
0: De a kézikamerával is lehet jó filmet csinálni, hogyha nem remeg az ember.
1: Hát a dogma csapat akkor előjárt.
0: Igen, igen. Persze, hogy ne. És tehát ezt meg kellett hozni, ezt a fájdalmas döntést, hogy a 20 percnél, és ezt múlt évben hoztuk meg. Mert utána meg ugye előzsűri nincs, de amikor beérkeznek a filmek, akkor kérdeztük, hogy kérték a gyerekek, hogy kicsivel hosszabb lehet, hogy mennyivel, másfél órával. És akkor, hát jó, belefért az időbe is, és akkor de aztán most olyan mennyiségű dömping érkezik mostanában a filmeknél, meg más a hirdetési felületünk. Ugye most ez a Free Filmway per diákfilm szemlén lehet nevezni, és ez azért ez egy világháló. Még régi, és itt nem úgy van ugye, hogy aki 10 évvel ezelőtt nevezett, annak a címlistára rákeres, akkor ezek már nincsenek, mert már nem ezzel foglalkoznak. Igen, szóval minden évben újítani kell a címlistát, és ez valahogy most így nagyon jó sikerült a merítés, és hát nagyon sok film érkezett, és akkor meghúztuk ezt a, most nincs kegyelem, nincs sírás, hogy mondtam, hogy vágd meg 20 perc alatt, hát azt mondja gyerek, aki ugye hosszú volt a filmje, az, hogy ez lehetetlen.
1: Igen, ez a legnehezebb dolog, tudom, újságíróként is, hogy egy mondatot kivenni egy kész cikkből, hát, az vértizod az ember, az valóban.
0: Igen, hát eleve, most mi azért, mivel ez nyilvánvalóan vált, hogy 20 perces, akkor már eleve úgy csinálják a filmeket, hogy 20 perc. És ez, szóval egy 18 éves, vagy egy 16 éves fiatal ember, vagy fiatal hölgy, azért ne csináljon másfél órás krimit, vagy bármilyen filmet, mert nem nincs meg hozzá a tapasztalata, meg a szakmai tudása. Szóval a iskolákban is, meg ahogy az egyetemeken, ahol tanítják ezt a filmkészítést, ott is a kis filmekkel kezdenek, és akkor abból lehet fölépíteni egy nagyobb formátumú filmet, és ez szerintem ez jó is így. És akkor nincs is nagy csalódás így a gyerekeknek, mert azért egy 20 perces film is azért tud hosszú lenni. Szóval azért el tud mondani egy bonyolultabb történetet is 20 perc alatt, mert azért az elég hosszú idő. És hogy ezzel úgy megy, hogy mondjam, segítjük ezzel is a gyerekeknek a szakmai fejlődését, vagy továbbképzését.
2: Legalább 2 generáció ismeri azt a kifejezést, hogy diákszemle. Uh-huh. Hogyan lehet ezt frissen tartani? Törekedtek arra, hogy közösségi média felületeken ezt hirdessétek? Vagy hogy tudtok eljutni ezekhez a pici gyerekekhez? Azt értem, hogy megvan az intézményesített kapcsolati tőke itt az iskolák esetében is minden egyéb, de hogy ezen túl, hogy van mondjuk a diákszemlének saját TikTok oldala?
0: TikTok oldalunk nincsen, de van honlapunk, ugye a diákfilmszemle.hu, Polifilm, szóval valami, a diákfilmszemlélet elkezdett keresni, vagy elkezdik keresni az emberek, ha megtalálják. 2 honlapunk is van, a Facebookon is fönn vagyunk, ami, de nem jelentős ez a dolog. Hát itt a hír megy.
2: Ez a szájról szájra terjed.
0: Hír.
1: Hát azért így is beérkezik közel 200 alkotás.
0: 300. 300? Most tegnap előtt hirdettük, meg már 4-en jelentkeztek tegnap.
1: Mert ugye a jelentkezés határidő az majd júli 31, ugye? Igen. Július 31.
0: Július 31, hát ezt be is tartjuk, mert ugye most már nem postás hozza a levelés alapokat, én bontogatom ki, és teszem egyik helyről a másikra, hanem a interneten, és ott egy kattintás, és már nem lehet tovább nevezni.
1: Pedig milyen jó világ volt még, azt mondhatnánk, amikor közel 33 évvel ezelőtt így történt eredetileg. Az lenne a kérdésem, hogy 33 év alatt hogyan változott szerinted a fiatalok hangvétele?
0: Hát
1: Vagy a témák?
0: Nem találok nagyon nagy különbséget a gyerekek. Hát én gyerekeknek nevezem őket, de nem gyerekek nyilván, hát fiatal emberek. De nem. Szóval az az igazság, hogy amikor az első diákfilmszerét megcsináltuk Gazdagréti, a Gazdagréti közösségi házban, akkor is bejött 120 film, és ugyanezek a témák, ugyanezek a, mondjuk annyiban volt külön, nagy különbség volt, ugye, technikailag, ugye azok rosszabb kivitelezi filmek voltak, de nem a gyerekek tehetségtelenségéből, vagy tehetségéből adódóan, hanem a technikának a ugye egyszerűségéből adódott. A gyerekek ugyanolyan kreatívak, és hogy visszaválaszolva a kérdésedre, hogy tudjuk ezt frissen tartani, hát nem én tartom frissen, hanem az alkotók küldik a filmeket, és mi meg ugye rendesek vagyunk, és bemutatjuk, és utána megy a vita, meg a beszélgetés, és hát alakulnak baráti társaságok nyilván, aki látja a másikba a hasonlóságot, hogy ők is ugyanúgy csinál a filmet, mint én, ugye a témája, akkor úgy tudnak majd utána közösen is későbbiekben együtt dolgozni. Szóval ez a része is megvan a filmszemlének. Nem kell nekünk törekedni. Szóval mi csak a keretet adjuk, és komolyan veszük a gyerekeket, fiatalokat, és úgy bánunk velünk, mint ahogy szerettem volna velem is úgy bánnak. Vagyis, hogy kedvesek vagyunk hozzá, és segítőkészek, és megpróbálunk minden lehetőséget megadni arra, hogy ők ezt élvezzék, ezt a filmfesztivált, a filmszemlét. Ennyi a frissen tartásnak a lényege, hogy ez a szakmai alázat, amiről te itt említetted, hogy ez is hozzátartozik a hosszú távú megrendezéshez, hogy nem akarunk előtérbe. Néha, amikor úgy hozza a sors, hogy egy-egy polgármester eljön, mert érdekli ők, és akkor ő tiszteletből ő nyitja meg, mondjuk. De hát általában mindig én szoktam megnyitni, és nem avval nyitom meg a szemét, hogy jó filmnézést kívánok, és bemutatom a zsűrit, és ennyi. A dolog, szóval nincs az a fajta illúzió, hogy ez ilyen Hollywood, meg hogy az áróünnepé sem ilyen
1: nem pácsiszor.
0: Csillogos, villogos, ilyen mű történet, hanem rátérünk a témára, a tájra, hogy ki hány díjat kap, és az, ami szintén egy új újdonság szerintem a 30 éves újdonság, hogy hát 30 díjat adunk ki.
2: Szóval
0: annyi oklevelet gyártunk, és akkor azt kiosztjuk. Hát persze minden díjnek megvan a maga értéke, de a fiataloknál ez maga az oklevél is egy érték. Ő a 30. lett a 180 filmben, mert ő kapta az első dicsérő oklevelet. És utána jöttek a különböző díjak. Most már az utóbbi időkben pénzdíjat is tudunk adni, de ez sem volt mindig így. Én nem is nagyon erőltettem azt, hogy pénz adjunk a fiataloknak, de hát most már olyan más világban vagyunk, de nem sok pénzről van szó, csak amelyik össze tudunk így kaparászni. Ilyen 100 000, meg a három kategóriában van, ugye 3x100 000 forint, és akkor van egy fődíj, az 200. Most ezek nem olyan nagy összegek, de a gyerekek neki jól jön ez nyár végén.
2: Hogyne. Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Mennyire tekinthető a diák film szabad médiának?
3: Hát... mondjuk el elég nehéz válaszolni, mert eleve szabad. Szóval itt, mivel itt mondtad, hogy itt nincsenek kategóriák, nincsenek szigorúan vett, csak az a 20 perc, az a szigorú, és a többi már mindegy, hogy most akkor milyen témával, milyen technikával, milyen műfaji filmet csinál, vagy szabadnak szabad. De most az, hogy mi így bemutatjuk a filmeket, az azt jelenti, hogy egyszeri bemutató van. Meg a díjnyertes filmeket levetítjük a díjátadás után még egyszer, hogy akik nem tudtak eljönni, a szülők, vagy a rokonok, vagy a többi ismerős, megnézhetik még egyszer ezeket a kiváló filmeket. Tehát szabadnak szabad mindenet, erre törekedtünk mindig, hogy ne legyenek ezek a fölösleges adminisztratív vagy bürokratikus szabályok, és a gyerekek nagyon jól tudnak alkalmazkodni ehhez, szóval rendesen viselkednek.
2: Ezeket a filmeket, akik mondjuk oklevelet kapnak, megtaláljuk a diákszemle oldalán? Tehát mi ezeket meg tudjuk nézni? Nem. Vagy ez ilyen, bocsánat a kifejezésed, hogy ilyen tiszavirágzás szintű, hogy ott megmutatjuk még egyszer, és kész, tehát többet nem felelhetőek ezek konkrét platformon keresztül, csak az alkotók által, ugye?
3: Igen, hát mivel nem mi vagyunk a jogtulajdonosok, már itt is azért már beszélhetünk arról, hogy az alkotó a jogtulajdonos. Na most, ha ő megkér bennünket, az internet világában olyan szabad kezek van a fiataloknak, azt tesznek fel oda, ahova akarnak. Mi csinálunk majdnem minden évben egy ilyen kis beharangozó reklámfilmet, azt lehet is látni, egy kis vidám filmet. Valamikor földolgozzuk azokat a kis anyagokat, amiket az előző szemlén használtak, vagy kaptunk gyerekektől, de nem. Ők maguk intézik a további sorsát az alkotásaiknak, és ez nagyon helyes szerintem, mert nem üzletelünk, nem üzérkedünk a anyagokkal. Csináltunk olyat is, hogy hát természetesen a gyerekek beleegyezésével, hogy egy órás összeállítást, és azokat úgy kiajánlottuk iskolákba, meg elmentünk bizonyos fesztiválokra, a Győri Média Weben volt egy ilyen bemutatkozó blokkunk, azokat megcsináltuk, de ezzel is kis reklámot csináltunk magunknak is, de inkább a gyerekeknek, hogy meg a többieknek, akik még ugye nem neveztek, hogy nevezhetnek nyugodtan, miért ez a gyerek is meg tudta csinálni, és milyen jó lett, és bemutatták itt-ott. De ez nem egy olyan üzleti vállalkozás, meg nem ki mit tud, ahol majd meg, hogy ez egy szemle.
4: És milyen érdekes, hogy nincs ilyen műfaji megkötés, nincsen téma megkötés. Arra viszont nagyon érdekes, nagyon kíváncsi lennék, számomra érdekes, hogy a mai fiatalokat mennyire foglalkoztatja a média úgy, abból az aspektusból, hogy a valóságot ábrázolni. Tehát mennyire születnek olyan alkotások ma a fiatalok körében, amelyben felfedezik, hogy van egy lehetőség bemutatni azt a valóságot, amiben ők maguk élnek.
3: Hát igen, a valóságot azt lehet úgy is értelmezni, hogy ahogy ők látják, és ők próbálják ezt bemutatni az ő saját szemszögükből, de ezek a filmek őszinte filmek, itt nincs manipuláció, nincs hazudozás, legalábbis én nem tapasztaltam. Valamikor ilyen, csinálnak ilyen krimiket, ilyen műfaji filmeket, azok is... Nem manipulatívak meg.
4: És igen, és vannak dokumentumfilmek is.
3: Hát igen, azokat viszonylag úgy gondolják, hogy könnyebb csinálni, persze nem könnyebb dokumentumfilmet csinálni.
4: Mitől nehéz szerinted a dokumentumstílus?
3: Hát olyan témát kell találni, ami érdekli az embereket, és olyan személyekkel kell csinálni, ha ilyen portréket csinálnak, akik hitelesek, és érdeklődésre tartanak számot. És úgy lehet csinálni ugye a tanárnéniről, meg a Jóska bácsiról, a szomszédról, az érdekes történetei vannak, És ezek lehetnek jók is akár, de lehetnek borzalmasak is. Szóval úgy gondolják, hogy de mondjuk ez egy műfaj a dokumentumfilm készítésében, vannak szabályai, amiket ugye a gyerekek még nem is nagyon tudnak, meg nem is nagyon ismernek, de hogyha, hogy néznek, szoktak tévében mondjuk látnak néha elvétve ilyen dokumentumfilmeken, abból le lehet szűrni a következtetéseket, hogy hogy kell csinálni. De általában inkább a kisjátékfilmekre koncentrálnak a gyerekek, és például úti filmeket nem láttam. Csak az öregek csinálnak úti filmeket. Sok mindent nem láttam, szóval, de ami ugye a valóságra való visszatérés, hogy mindenkinek ajánlom, a szülőknek, felnőtteknek, sőt a tanároknak is, hogy jöjjenek el, nézzük meg ezeket a filmeket, mert akkor legalább lesz valami képük arról, hogy hogy gondolkodnak a gyerekek.
2: Igen, abszolút.
3: Mert ők a valóságban élnek, a valóságról készítenek filmeket, az hát lehet, hogy a saját valóságukról. Ez általában így szokott lenni, de nem hazudoznak, nem csalnak, nem beszélnek mellé, hanem megmutatják azt, hogy ezt ők így gondolják, így látják.
2: Azért az elmúlt 32 év alatt volt olyan film, ami kedvenc volt?
3: Hát sok volt, persze. Hát minden évben, a 100 film minden évben volt, a leginségesebb időszakokban is 100 film volt, és hát abból a nagy része az érdekes. Uh-huh. Szóval az a különleges, hogy rossz film nem nagyon van. A rossz filmek azok voltak, amikkel hosszúak voltak. Ezt is kiküszöböltük, ezt a hosszúságot is. És persze, hát nagyon sok.
4: Van-e különbség a iskolás, általános iskolás és a fiatal filmesek témaválasztásában? Tehát, hogy a generációs különbségek milyen erősen jelentkeznek, és hogy ez a 33 év alatt hogyan alakult?
3: Hát igazad van, a témaváltozás, a témaválasztás az itt azért elég határozott, ugye, mert az általános iskolások ugye még, hál' Istennek, nem foglalkoztatja annyira, mint ezek a párkapcsolati témák, meg a szerelem, meg mind a fiatal
4: Igen.
3: embereket, ugye, mert ez egy biológiai kérdés is egyben, és hát persze a középiskolások már nem tanári felügyelet mellett készítik a filmjeiket, hanem saját maguk. És hát az általános iskolások azért ugye, ott azért kell egy bácsinak, vagy egy néninek lenni, tanárbácsinak, tanárnéninek, vagy egy lelkesebb szülőnek, aki szintén filmes volt valamikor, de szeretném, hogy a kis unokája is filmes legyen, és akkor segít neki filmet csinálni. Ilyen is volt, és nagyon aranyosak tudnak lenni, de tényleg van különbség. A fiatal filmes és a középiskolás filmek között már nincsen annyira nagy eltérés. A fiatal filmesek azok, hát a dokumentumfilmek inkább a fiatal filmeseknél jelenik, meg hál' Istennek, mert ők azért, ugye, azért jobban rálátnak a világra, ugye nem csak a szűk középiskolai keretek között mozognak, hanem ugye kilépnek a felnőtt korba, és ott a filozofikusabb művek is inkább ott készülnek ilyen. De a középiskolásoknál is gyakran előfordul az, hogy ilyen nagyon mély értelmű szimbolikus filmeket is készítenek, és szórakoztató még nyilván. De hát meg kell nézni, és azért szörnyű filmekről beszélni, mert nem látjuk őket.
2: A szakmai zsűri összetétele az hogyan szokott alakulni? Hány főből áll, kikből?
3: Hát igen, amikor meséltem az első filmszemlét, a Gazdagréti Közösségházban megrendezett filmszemlét, akkor ugye ezekre a független filmesekhöz közel álló, de professzionális és tanáremberek fontos, hogy legyen meg az is, hogy tanítanak, hogy tudják, hogy kell gyerekeket biztatni, meg előadást tartani, szóval nem minden filmes kommunikatív ilyen szempontból, és öt tagú a zsűri általában, volt mikor 6, mert véletlenül meghívtam még egy
4: ebben. Ő is részt vett, akkor a zsűri.
3: Persze, jó, hát lehetne 7 is, meg hát páratlan a jó, mert ugye szokott vita lenni a dolgokkal kapcsolatban, de azt mindig én eldöntöm. Ha nagy a vita, akkor én vagyok a igazgató bácsi, és akkor ott próbálok rendet teremteni a zsűribe, de persze ezek mind barátok, szóval ők, akik a zsűribe dolgoznak, ők tudják, tanítanak ők is. Most éppen a tegnap hívtuk meg őket, hogyha volt a Matkocsik András operatőr, de már ő nem vállalta, azt mondta, hogy már öreg, nem mozog, nem bír ennyi filmet megnézni egyszerre, mert nem tud annyi időt ülni, mert az itt ülni is kell. És hát a Kocsisági Balázs Béla díjas filmrendező, ugye, ő a zsűri elnöke most, és hát a Nyakó Juli, ő is színésznő, tehát nem kell bemutatni. És akkor vannak tanárok, van egy operatőr kollega is, meg hát meg van ilyen tévés rendező, Végvózó Zoltán. Hát akkor elmondom a neveket, most már majdnem elmondtam mindenkit. A tanárember a Bakó Krisztián, ő nyelvtanár, de hát ő is egy filmfotószakon is végzett, szóval érti a dolgokat, és így alakul a dolog, de még ha meg tudom nézni, de nem tudom megnézni, mert ezen nincs rajta. És van egy operatőr kollega, ő is tanít az EGRI tanár képző főiskolán, most már nem tudom, hogy hívják, a szemeszterházi. Én is ott végeztem, de akkor még Hosi Minnek hívták. és így ez a szakmai zsűri talán leszedi azt a fajta szakmai kérdést, amiben tudnak beszélni. De ők Ferinc Péter, bocsánat, azt mondom, az operatőr.
4: Akkor nem Eszterházi.
3: Nem Eszterházi, csak ott tanul, vagy ott tanít, tanul.
4: De van egy Y-szalom valószínűleg a neve végén, aztán
3: lehet. Ferinc az.
2: Milyen mértékben, bocsánat, csak most ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy milyen mértékben tudná egyébként ez a diák filmezés befolyásolni a mainstream médiát? Tehát, hogyha ezeket a filmeket be tudnánk nagyobb térben mutatni, akkor tudnának-e hatással lenni egyébként a felnőtt filmesekre is? Tehát, hogy tudnának-e tanulni, vagy visszaemlékezni valamire, abból, ahogyan ők kezdték? Ez az ártatlanság, ez a valóság, ez az igazság. Igen, hogy ez vajon bármilyen kölcsönhatásba tudna lépni egyébként már felnőtt, akár ebben a szakmában elhelyezkedettekkel?
3: Hát nem hiszem, mivel nem nézik meg.
2: Nem, szóval nem is néznék meg?
3: Hát, ha odaszögelnék őket a székből, akkor talán. De nincs nagy érdeklődés a fiatalok filmjei iránt. Illetve van, a fiatalok érdeklődnek a fiatalok
4: iránt. Az viszont jó.
2: Ez tök jó, ez egy gyógyuló generáció.
3: Hát igen, ez érdekes, hogy sokan nem csak azért ülnek be, hogy megnézzék a saját maguk filmét, amit csináltak, és nézzék a közönség reakciókat, mert az is fontos, hanem megnézzük a többi filmet is, ha már ott vannak. És akkor ott ugye vannak szünetek, van büfé, amihoz mindig ragaszkodtam, hogy legyen büfé, mert az a legfontosabb.
4: Mint a moziban.
2: Igen.
4: És ha már így a mozi, akkor azt tapasztaljuk, azt hiszem napjainkban az utóbbi 10 évben jelentős tendenciát mutat, hogy a látvány az sokszor már a tartalom rovására megy, tehát van egy technikai robbanás, fejlődés, ami most már azt hiszem, hogy a közembereket, minket is utolért, hiszen ott van a zsebünkben egy olyan eszköz, amivel egy egész esés mozit tudunk készíteni, hát, hogyha szeretnénk. Hogyan tapasztalod a fiataloknál most itt a szemlén, mondjuk az utóbbi 2-3 évben, mennyire jelentkezik ugyanez a tendencia, ez a jelenség, hogy a látvány, ugye most már technikailag egyre jobb megoldásokat tudnak eszközölni, a tartalom rovására megy?
3: Ezt nem tapasztaltam ilyesmit, hát szóval azok a hollywoodi filmek, amik ugye itt ilyen világ felrobbanásától kezdve a repülő szörnyetegekig, ugye hát azért az volt a nagyon nagy technikai.
4: Na de hát a mesterséges intelligencia ma már azért elég sok mindenre lehetőséget ad majd.
3: Igen, de én azért még nem barátkoztam meg, megmondom őszintén, a mesterséges intelligenciával. Persze sokan megbarátkoztak már vele, és csinálják, de szerintem a gyerekek fantáziája azért sokkal nagyobb, mint a mesterséges intelligencia, szóval nem biztos oda fordulnak hozzájuk, de lehet, hogy egy szigorlatra való fölkészülés, vagy egy vizsgálatra való fölkészülésnél, vagy egy beadandó írásbeli témánál azért használják a mesterséges intelligenciát, de ugye így a filmkészítésnél még nem nagyon tapasztaltam ezt. Most, mert ugye az látszik, hogy akárhogy is ügyeskednek a csalással, azért a mesterséges intelligenciával készült dolgok azok látszanak, hogy ezek nem természetes módon készültek. Még egyelőre látszódnak.
4: Ma még igen, így van.
3: De már nem mindegyik, de ahhoz is egy olyan technikai fölkészültség kell, ami szerintem a fiatalonnak egyrészt nincs meg, az érdeklődésük talán meg lenne, és talán az internetről le lehet horgászni egy-két ilyen alkalmazás, de ez ami még úgy szóval nem tapasztalom azt, hogy ebben ők túlzottan foglalkoznának.
2: Milyen visszacsatolási rendszerek működnek a diákfilmes közegben, például a diák szemle mellett? Van bármiféle közösségi háló, ami más, mint a diák szemle? Tehát, hogy ezentúl van bármi, vagy nekik ez az egy lehetőségük van 32 éve, hogy évente egy alkalommal megmutassák a rátermettségüket?
3: Hát ez is sok a semmihez képest.
2: Igen, hát meg óriási dolog.
3: Dolog, hát nem nagyon tapasztalom. Hát, uh-huh. Voltak ilyen elvetélt kezdeményezések, hogy diák filmszemle 2, vagy mit tudom is. És akkor mondtam, hogy gyerekek, ha szép a magyar nyelv, akkor mondjatok valami más filmszemle címet, és akkor maradjunk a diák filmszemle országos, ezt így hívtuk régen, most azért a Kárpát-medencei, mert most ez megmutattuk azt, hogy eddig is ugye sok főleg Erdélyből, meg Szerbiából jött alkotók jöttek, magyar alkotók, akik ott élnek kisebbségbe, de hogy akkor megmutattuk, hogy akkor legyen a nevében is legyen benne az, hogy most ez nem egy ilyen kis lokál. Mondjuk belehetettük, hogy volna egy világ, mert ugye hát azért vannak Amerikában, vagy Londonban is hány ember él, hát most állítólag London a legnagyobb magyar város Budapest után.
4: Igen, igen.
3: Ott is biztos vannak gyerekek, akik magyarok, tehát ezekkel még nem gondoltam, most jutott az eszembe, hogy azért lehetne ezért még változtatni, akkor jövőre majd valami világ lesz. És hát nem nagyon van. Szóval visszatérve a kérdésedre, nem nagyon vannak ilyen lehetőségek, ők csinálnak maguknak ilyen vetítéseket, meg táborokban készülnek filmek, azokat is levetítgetik ott. A táborok azok léteznek, azok régében is léteztek, most is vannak, és ez nagyon fontos, nagyon szükséges. Szerintem a nyáron azért a kicsit kimozdulva a természetben filmezgetnek, és ott egymás, és van egy rövid határidő, mondjuk egy hét, hogy az alatt kell létrehozni egy produkciót, és nem egyet, hát hány csoport van, annyi. És akkor mi is csináltunk régebben táborokat, még a polifilmiskola működött, akkor ezek nagyon fontos részei voltak az oktatásnak, mert ugye ez ilyen hármas egység volt, még amikor az aranyidőben volt a diákfilmszemle, ugye avval kezdtük, aztán láttuk, hogy jó lenne kicsit tanítani is ezt az OK-i szakképzés formájában, és akkor utána már, amikor az a szakképzés ment, polifilmiskolának hívták, nyugodtan reklámozhatjuk, mert most már nincsen. És akkor ugye akkor rájöttünk arra, hogy azért kéne ilyen nyári filmes tábort is csinálni, mert a gyakorlat az még fontosabb. Hát hiába van az elméleti oktatás, és az elméleti oktatás mellett ilyen gyakorlatok, világítási gyakorlat, kamera gyakorlat. Sorolhatnám a végtelenségi, hogy akkor ez a hármas egység mutatta meg azt, hogy de pont ellenkezőleg kezdtük, szóval a diákfilmszemlével kezdtük, és így mentünk el a táborig, de ezek kiegészítették egymást, az oktatás, a tábor és a filmszemle. És ez így egyben jó volt, és a finanszírozásra is visszatérve, hogy ugye ami a diákfilmszemlének azért nagyon problematikus volt a finanszírozása, mert akárhogy is nézzük, az, hogy ezek pénzigényes dolgok, teremet, eszközöket bérelni, embereket kifizetni, hát nem lehet mindig ingyen dolgozni mindenkinek, mert egyszer-egyszer elmegy, de a rendszert nem lehet belőle csinálni, legalábbis én úgy gondolom, és azért elég sok pénzbe kerül egy ilyen szemre megrendezése.
4: És bocsáss meg, hogy szabadba vágok, lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye most az utóbbi időben, az utóbbi 10 évben azért a közösségi oldalak és a videó megosztó oldalak mellett ugye rengeteg olyan új platform jelent meg, amely elég erősen befolyásolhatja a képi kifejezési módokat. Például elég, hogy csak a TikTokra gondolunk, ahol nagyon rövid üzeneteket fogalmaznak meg. Hogyan tapasztalod a filmkészítésben, ez mennyire jelentkezik ma a fiataloknál? Mennyire törte át azt a határt, hogy ma már ők is ugyanezzel a nyelvezettel élnek, amikor alkotnak?
3: Hát az igazság, hogy én nem tudom, mi az a TikTok. Lemaradtam.
4: De mondjuk rövid kis filmeket készítenek, hát, ott ugye olyan kis videókat, és ma már mindenki egy filmkészítőnek gondolja magát, vagy gondolhatja, és az nincs is baj. De hogy ez mennyire jelentkezik, ez a mentalitás?
3: Hát, annyira nem, hát vannak rövid filmek, ugye egy perces kis filmek, de azok direkt úgy is készültek, hogy például a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola, vagy szakiskola, bocsánat, hogy ott ez a feladata az osztálynak, annak a 40 vagy 7 osztálynak, vagy nem tudom, hányan járnak ott, sokan, hál' Istennek, és hogy akkor egy perces film, és akkor megadnak egy témát, és arra készül 40 film. Most azért ez ott nézve egymás után azért az elég durva, mert az egy perces film is azért ott figyelni kell, mert hogyha kicsit gyakrabban pislogsz, akkor vége a filmnek. Hogy van ilyen, de én ezt nem tapasztalom. Szóval legalább lehet, hogy én vagyok a idős bácsi, aki nem él együtt a korral, de én nem. Szóval a filmszerű filmek jönnek. Szóval az egyperces is filmes film. Szóval nincs ez a fajta lebutított szöveg, meg ugye hát a Messengeren is ugye már másik leveleznek az emberek, szóval nem írják ki a hosszú szavakat, mert ugye az a hosszú, csak rövidítenek, de a hétköznapi beszédben is mondjuk ezek talán még megjelennek, meg a kommunikációban, de ott szemlén nem tapasztalottam ezt. De most azért majd figyelni fogok most.
2: Említetted ugye, hogy a szerzői jogok azok ott vannak az alkotóknál, tehát akkor a szerző halála elmélete az itt megbukott, tehát ugye hála Istennek ez itt tök jó, viszont nem gondolkodtok azon, hogy esetleg az, aki hozzájárul ehhez a filmeknek a megjelenítéshez, hogy mégiscsak felkerüljen a honlapotokra, tehát engem annyira érdekel egyébként, hogy milyen filmek születnek.
4: Tehát aki nem marad a
2: szemlélő, igen, hogy visszatudja valahogy. Hogy igen, ezeket nézni, illetve így a műsoridőnk végén azt szeretném kérni tőled, hogy mondd el a nézőknek, hallgatóknak, hogy miért érdemes erre jelentkezni július 31-ig.
3: Hát ez egy jó gondolat, próbálkoztunk ezzel is, amit te mondtál, hogy legyen egy ilyen bemutató, mert mindig csináltunk egy ilyen pendrive-ra, fölvettük azokat a díjnyertes filmeket, amiket díjaztunk, és megvannak, meg a nevezési lapon is rajta volt, hogy hozzájárulok, hogy nem kereskedem, mit szájálva, levetítsék a filmemet alkalmi jelleggel, és azt mindig be is x-elték, nem volt ez probléma. De valahogy az utóbb munkálatokban nem voltunk ilyen erősek, de hát ezzel el kell gondolkodni, és köszönöm, hogy felhívtad el a figyelmet, mert akkor erre majd úgy rá erősítünk, hogy egy ilyen egyórás összeállítást azért lehessen látni a honlapunkon.
2: Szuper lenne.
3: És hogy miért érdemes jelentkezni? Hát mert valakinek van egy filmje, az mutassa be.
2: Na, szuper! Legyen akkor ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon sok erőt és egészséget kívánunk a következő 30 évre is itt a megrendezéséhez ennek. Nagyon szeretjük, és biztos vagyok benne, hogy ezt a nézők és hallgatók is így gondolják. Tartsatok velünk legközelebb is itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Hello!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

Tudod, nézd rám, láthatod, ki van. Azt gondoltam, engem vársz. Tegnap még ismertél, ma meg sem lát. Hallod.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenie volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury a modernkor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Gomány Gyurika.
5: Márk, igazániból Márk a keresztnevem, a hivatalos, igen, de el vagyok becézve Gyurinak a keresztapámról, és Gyurinak becéznek.
4: Hát köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntelek Armand, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: Nos, akkor ezt én most nem értem. Pontosabban én értem nyilván, mert én is cigány gyerek vagyok. De mondjuk el a hallgatóknak akkor, hogy most hogy van az, hogy te neked Márk a neved, de mégis Gyurikának hív az ország?
5: Hát ugyebár nálunk a roma társadalmon belül van egy olyan kultúránk, hogy becéznek akár egy fontos hozzátartozónkról, vagy akár keresztülőkről is. És ugyanebár nekem a Gomány a vezetéknevem, az anyakönyv összetett keresztnevem pedig a Márk, viszont a keresztapukám, aki csecsemőkoromban megkeresztelt, ő Gyurinak hívják, és őról a neveztek el engem is Gyurinak. Szóval ezt a nevet viselem.
4: Hát ez egy csodálatos hagyomány egyébként, és nagyon sokan vannak így ezzel a cigány dologgal. Nemrégiben az apukád volt a vendégem, akit pedig Jánosnak hívnak, mégis Bicsinek hívja őt mindenki. És az apukádot ki is emelt téged, hogy ő hiszi, hogy neked van elhívásod, és ő látja az életeden, hogy van elhívásod Istentől. És te magad is sokat szolgálsz, és az érdi gyülekezetnek egy oszlopos tagja vagy, viszont ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején, hogy milyen volt a gyerekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Hát igazániból, hogyha a leges legelejéről kezdjük, körülbelül 4 éves lehettem, mikor legelőször jött az érdi pásztor, a lelkész, akit Gábor Zsigmondnak, cigány nevén Pintyének hívják, ugyebár, hogy a cigány társadalmon belül becézik, Pintyének hívják. Hát a 2000-es évek elején járhattunk, talán 2000-2001-es évet írhattuk akkor, mikor lejött hozzánk érdre először a Pintye, és elkezdte a gyülekezetet megnyitni, özönlöttek be a cigányok egyébként a gyülekezetbe, és ott hallottuk először az evangéliumot, illetve a szüleim, apámék, apukámék megtértek, és általuk elkezdünk mi is Isten tiszteletre járni. Az, hogy az evangélium akkor mit jelentett számunkra, ez nem túl sokat tudok erről mondani, mert gyerek voltam is, igazából nem nagyon fogtam föl, de apukám, a szüleink azok megpróbáltak minket keresztény életmódjára nevelni, és a keresztény bibliai, evangéliumi életet élni és tanítatni nekünk. Tehát azon voltak az apukámék, hogy az egészséges kereteken belül az atyai szigor meglegyen, és a keresztény identitásunk erősödjön bennünk igazából.
4: Tehát akkor te már nem a katolikus háttérben nőttél fel, hanem ebben a szabad keresztény gyülekezesdi dologban.
5: Így van, így van. Ugyebár a szüleim azok Mária kultuszban jöttek, ők katolikus háttérben nevelkedtek, aztán a 90-es évek elején bejött Németországból egy roma lelkész, akit Magyarországon szerintem a legtöbb roma lelkész, illetve vezető ismerőt Fardinak hívták, sajnos ő már elhunyt, Isten nyugosztalja, és ő hozta be a keresztény evangéliumot a cigány társadalomon belül, ő rajta keresztül jött be Magyarországra, és ugyebár akkor ezek a Pintyék, akiket most az imént említettem, a Pintye, illetve a többi roma vezető, ő rajta keresztül tért meg, és gyülekezetek nyíltak meg Budapesten, itt a Havannai gyülekezet is megnyílt, és hát a Pintyén keresztül pedig a szüleim, illetve a rokonságom Érden, és szinte azt kell, hogy mondjam, hogy egész Érd megtért, dicsőség az Úrnak, megtértek, és ezúton is köszönöm a Pintyének a szolgálatát.
4: Tehát akkor ott te már egészen fiatalon gyülekezetben nőttél föl, mégis mi volt az a pont, amikor te a saját döntésedből arra a döntésre jutottál, hogy most már nem csak azért megyek, mert a bátyáim mennek, nem csak azért megyek, mert a szüleim elvisznek, hanem én a saját akaratomból szeretnék menni.
5: Hát igazából az életemnek két sarkalati pontja van. Az első az volt, amikor kimentem rokonságba, a rokonságaim, tehát a rokonainkhoz kimentem Svédországba, és volt ott egy lelkész, akit a hídgyülekezetén belül, a roma hídmisszión belül egy vezető, akit Nilebor Krisztiánnak hívnak, és ő prédikált, ő szolgált ott Svédországban, Malmöben, és az ő szolgálata annyira megragadott, hogy ott döntöttem el azt, hogy én víz által beismerítkezek. És amikor én bemerítkeztem víz által, akkor valóban az volt, amit a Biblia ír, hogy nem csak vallásos módon bementem a vízbe, szárazon, aztán vízesen jöttem ki, hanem ott valóban történt a lelkemben, illetve a szellememben éreztem egy változást, és még nagyobb erőt, még nagyobb vonzást, még nagyobb húzóerőt éreztem.

0: és az egy olyan változást hozott bennem, amit mai napig is érzek magamban, a szívemben.
1: Tehát ez külföldön történt, a Svédország?
0: Igen, Svédországban voltam kint pár hónapot, és akkor ott
1: és
0: találkoztam.
1: És mit keresett ki ott, kint ott egy magyar pásztor?
0: Hát ez a magyar pásztor, ez ott lakott kint, Svédországban, és hát ott nyitott egy vállalkozást, amennyire én ismerem az előéletét, ott nyitott egy vállalkozást, és menet közben ott az Isten elkezdte ott használni, rengetegen ott is megtértek, és ott szolgált egy helyi gyülekezetben.
1: Tehát akkor ezen a két sarkalati ponton alakult ki az, hogy te nagyon vágyottál. Hát Isten után.
0: Igazából tudod, azt mondja Isten beszéde, hogy Isten adja az akarást. És igazából nem mi találtuk meg az Urat, hanem az Úr talált meg minket. És az a vonzás, amit gyerekkoromtól fogva éreztem, az talán az Isten adta az én szívembe. És ugyebár mint gyerek, amit láttam a szüleimtől, hogy járnak gyülekezetben rendszeresen, ez megvolt nálunk is. És jegyzeteltem, olvastam a Bibliát, de azt inkább, hogy is mondjam, egy ilyen vallásos berögződésnek mondhatnám. Az igazi sarkalati pont, mondom, az Svédországban történt, amikor én ott talán merítkeztem víz által, és ott éreztem azt, hogy na most az Isten valóban akar tőlem valamit, és erre válaszolnom kell. És akkor, mikor én elkezdtem utána még erőteljesebben az evangéliumot kutatni, olvasni, és az Istennel való közösséget keresni, akkor az Isten elkezdett a szívemben munkálkodni, és egy olyan fal kezdett lerombolódni a szívemben, ami addig mindig is bennem volt. És ezt megerősítette azt, amit utána a 2020-as évek elején, ahogy mondtam az imént is, hogy az unokatestvéremmel elkezdtünk az Isten igéről elmélkedni, illetve beszélgetni, és ott valóban ott, tudod, azt mondja Isten beszél, hogy az Isten, hogy az ige, az a ciklazúzó pöröly. És voltak olyan falak, olyan sziklák, olyan törmelékek a szívemben, amiket az Isten beszéde le kellett, hogy romboljon, és ezt csak az evangélium tudta. Az igaz evangélium, a tiszta evangélium.
1: Tehát akkor hány éves voltál itt?
0: Ez 6 évvel ezelőtt volt, 26.
1: Akkor merítkeztem?
0: Ja, nem.
1: Akkor bemerítkeztem.
0: Amikor bemerítkeztem, az 2013-ban történt, az 13 évvel ezelőtt, 19.
1: 19 éves voltál. Jó, innen fogjuk folytatni. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen továbbra is Gyurika lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Szervusz Armando, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Tehát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy 19 évesen jött el az a dolog az életedbe, hogy te nagyon komolyan vetted a kereszténységet, nyilván előtte is megvolt, rendszeresen jártál gyülekezetbe a szüleiddel, a rendszeres Istennel való kapcsolatod megvolt, viszont 19 évesen jött el az az önálló döntés, hogy te szeretnél bemerítkezni, komolyan venni az Istennel való kapcsolatodat, illetve bocsánat, még komolyabban venni, és hogy elkötelezed magad az Úr felé. Aztán hogyan haladt tovább az életed?
0: Hát 2013-ban én ott bemerítkeztem víz által, és hazajöttem Magyarországra, és elkezdtem bibliai iskolákra járni a hídgyülekezetén belül, illetve egyre erőteljesebben kezdtem elköteleződni az érdi roma gyülekezetünkben is, és hát az Isten lassan kiformálta ezt az életemben, hogy egy idő után ki is helyeztek engem szolgálónak, presbiternek a gyülekezeten belül, és hát dicsőség az Úrnak, elkezdett a Szent Szellem, tehát a Szent Szellem munkája elkezdett kigyümölcsözni rajtam keresztül, és

0: aztán a vezető lelkész, a Pintje is úgy döntött, és úgy látta, hogy jó döntés, hogy az Éri gyülekezetben kihelyez szolgálni, és azóta is itt vagyunk az Éri gyülekezetben, és az Isten munkáját végezzük, ahogy az Isten megengedi, és hogy ránk bízta.
1: Most gyorsan átsiklottunk felette. Azért nyilván ez egy folyamat. Mikor jött el az a pont az életedbe, hogy már nem elég az, amit te kapsz a gyülekezetbe az Istentől, hanem hogy te is szeretnéd átadni a dolgokat, és hogy szolgálj mások felé, illetve a pásztor mit látott benned, és mi volt az első szolgálatod?
0: Az első szolgálatom az egy vasárnapi nap történt, amikor a lelkész megkért, hogy mondjak egy pár szót az adakozásról, és akkor az egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan forró víz volt így hirtelen számomra, hogy megijedtem, tehát tömeg előtt soha nem beszéltem, és mikor a gyülekezet pódiumán elállsz, és veled szemben ott van kb. 100-200 ember, és azt várják, hogy mondjál valamit, akkor eléggé megingott, a lábaim meginogtak, meg a térdem is beremegett, és akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy a Szent Szellemre hagyjuk, hogy a Szent Szellem majd szólni fog, és akkor ott magamban mondtam is, hogy Uram, segíts, mert nem akarok itt zagyvaságokat beszélni, és dicsőség az Úrnak, jött is a kenet, jött is a Szent Szellem segítségemre, és akkor egy 10-15 perces úgymond bizonságot, illetve prédikációt így 10-15 percben, amennyire az Isten megengedte, elmondtam az adakozásról, és akkor úgy egyre jobban belerázottam ebben. De egyébként az igazi fordulópont a szívemben, a bensőmben, az akkor történt, mikor tehát az igehirdetésről beszélek most, hogy akkor döntöttem el, hogy nem csak hallgatni akarom az igét, hanem hirdetni is, amikor 2020-ban az unokatestvéremmel elkezdtünk komolyabban az evangéliumról beszélni, és olyan alapigazságokról, hogy mi is az evangélium lényegében. Ugyebár sokan mondják azt, hogy rávágják azon, hogy az evangélium az örömhírt jelent, viszont sokan ezt félreértelmezik. Hiszen az evangélium és az örömhír addig örömhír, amíg az Istenbe vetett hitünkről szól, nem pedig a saját eredményeinkről és a saját erőfeszítésünkről szól. És ugyebár elég gyerek kicsikoromban is például találkoztam olyan igerészekkel, ahol azt mondja Isten beszéde, és kb. 6-7 éves lehettem, amikor ez így fogant bennem, ez a gondolatmenet, amikor Jézus azt mondta, hogy akik jobban szeretnék apjukat vagy anyukat, mint engem, azok nem méltók én hozzám. És akkor sokat törlöttem magamban ezen, hogy hát Istenem, hát, oké, és én szeretlek téged, viszont még soha nem láttalak, itt van apám, anyám, és akkor most mi lesz? Hát őszintét megvalva, és akkor, hogyha magamhoz is, meg az Istenhez is őszinte akartam lenni, arra a döntésre jutottam, az volt a vége, hogy Istenem, szeretlek, de hát a szüleimet jobban szeretem, akkor most mi lesz, akkor nem leszek hozzád méltó, vagy akkor az üdvösségem megszűnik, és akkor megyek a gyehennára? És akkor félreértelmeztem ezt az egészet is. És egy idő után, tehát egy rossz istenkép volt előttem. Egy olyan istenkép volt előttem, hogyha nem teszel meg mindent, és hogyha nem lesz fontosabb, nem leszek én fontosabb neked, mint minden, még a szüleitől vagy a gyerekeitől is, akkor nem vagyok hozzá méltó, és akkor az Isten meg fog büntetni, és a végén a pokolra küld. És egy ilyen rossz narratíva, egy ilyen rossz gondolatmenet volt bennem, hogy az Isten egy ítélő Isten, egy odacsapó Isten, aki a végén odacsap. Csak aztán ugye az evangéliumot kutatva rájöttem arra, hogy az Isten az nem egy ítélő Isten, illetve az Isten megítéli a bűnt. Hiszen azt mondja Isten beszél, hogy ítéljétek magatokban ti meg a bűnt, mintsem az Isten ítéljen meg. Viszont már az Isten megítélte a bűnt, minden bűnét megítélte Jézus Krisztusban a keresztfán. És az evangélium örömhíre az, hogy Jézus Krisztus, azt mondja Isten beszéde, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnét tette miértünk, hogy Isten igazsága legyünk Jézus Krisztusban. Hogyha ezt az igazságot, amit itt az ige mond, lejut a szívünkbe, és nem csak lejut a szívünkbe, hanem át is éljük, és hitre jutunk ezáltal, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy a keresztnél egy helycsere történt. Isten, ami bűneinket elvette, hogy mi az ő igazságosságával tudjunk azonosulni. És ez az alámerítkezésen keresztül tud manifestálódni. Ugyebár a vízkeresztség lényege az, hogy azonosulok a názereti Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával. És ezt, hogyha hittel teszem meg, és nem csak vallásosságból, akkor nyilván nem csak bemegyek, aztán vízesen jövök ki, hanem hittel teszem ezt meg, evangéliumi hittel, akkor ott valósággal, azt mondja Isten beszél, hogy akit a názereti Jézus Krisztus megszabadít, az valósággal szabad. És az az ember, aki hittel megy be a víz alá, azzal a hittel, azzal a tudattal, hogy én most leteszem a bűnös életemet, a bűnös énemet, és feljövök krisztusi emberként, akkor ott valóságosan a Szent Szellem és a názereti Jézus Krisztus megszabadít. Nem csak kötelékektől, nem csak átkoktól, hanem az összes bűnöttől. És hogyha annak a tudatában jössz föl, hogy te már krisztusi ember vagy, és ott egy helycsere történt meg, és nem a te cselekedeted által, nem a te erőfeszítésed által, hanem a názereti Jézus Krisztus engesztelő és helyettesítő áldozatába vetett hited által mész be a vízkeresztség alá, és hittel jössz föl, és tudatában vagy annak, hogy te már egy igaz ember vagy, akkor nincs mitől féljé. Akkor már nem egy olyan Istent fogsz magad előtt látni, hogy az Isten nagyítóval néző, hogy mit teszel jól és mit nem, hanem az Isten úgy néz rád, mint az ő saját fiára. És a Biblia egyébként, hogyha utána nézünk, a názáreti Jézus Krisztus soha nem nevezi az Istent a földi pályafutása alatt, az atyát nem nevezi Istennek, hanem csak a keresztfán. Mert ott egy helycsere történt. A názáreti Jézus Krisztus a 3,5 éves szolgálata alatt itt a földön mindig az atyát atyának nevezi. De a keresztfán nyíltan kimondta, hogy én Istenem, miért hagytál el? Mert ott egy helycsere történt. Tehát az ő szemében Istennél vált az atya, azért, hogy a mi szemünkben az Isten atyává váljon. Tehát az Isten az olyannek, tehát atyánk, Isten az atyánk. Azt mondja Isten beszéde, hogy a Szent Szellem által kiabáljuk azt, hogy Abba, atyám. Tehát a Szent Szellem tudja ezt az igazságot a szívedben legyökerezni, hogy az Istent már ne csak egy ítélkező Istenként láts, hanem a te atyádnak. És azt mondja Isten beszél, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jót adni, akkor mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Az evangélium öröm híre az, hogy az Isten elvette a mi bűneinknek a következményét és a bűneinket is, és nincsen már semmi károsztatásunk, hanem az Isten kegyelme ajándékából örök életet kaptunk. Ez az öröm hír, ez az evangélium.
1: Amen, amen. Tehát akkor volt egy nagyon komoly elkötelezedésed az érdi gyülekezet felé, és ez volt az első szolgálatod, hogy az adakozásról kellett beszélned.
0: Így van.
1: Hogy indul el ez, hogy valaki tud szolgálni egy gyülekezetbe? Tehát mit kellett, hogy lásson a pásztor benned, és mi volt igazából benned?
0: Hát az első és legfontosabb dolog az szerintem az, hogy nem az ember dönti el, hogy ő szolgáló lesz, és nem is a pásztor dönti el, hogy valaki szolgáló lesz-e, hanem az Isten. Én úgy gondolom, hogy az Isten az, aki eldönti, hogy ki lehet az ő szolgálja, és ki lesz, és ki nem. Azt mondja Isten beszéde, hogy a világ megalapítás előtt a nevünkön szólított, és ő elhívott minket. És én úgy gondolom, hogy az Isten nem véletlen tett minket oda, ahova születtünk. Szóval az Isten nem véletlen helyezett minket oda, ahova születtünk, és azt mondja Isten beszélne, hogy azok az Istennek a gyerekei, akit az Isten szelleme vezet. És az Isten szelleme pedig minden keresztényt, újjászületett embert arra kell, hogy sarkaljon, és arra is sarkal, hogy az evangéliumot hirdesse. Hiszen azt mondta Isten, a názáreti Jézus Krisztus azt mondta a feltámadás után, hogy nem menjetek Jeruzsálembe, hanem várjátok meg a Szent Szellemet, minek utána vesztek erőt, és lesznek nekem tanúim. Az Isten azért hívott el minket erre a földi létbe, erre a földi életre, hogy tanúskodjunk a názáreti Jézus Krisztus mellett. És én úgy gondolom, hogy az a jó magatartás, hogyha nem elássuk a talentumunkat, hanem az Isten akarata szerint csáfárkodunk azzal a talentummal.
1: És hát ez egy olyan fontos téma, innen fogjuk folytatni egyébként, kedves hallgatóink, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és megyünk tovább, és természetesen Gyuri lesz a vendégen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 103 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika Érdről a vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Köszöntelek Armando, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az előző szegmensben beszélgettünk arról, hogy hogy kezd el szolgálni valaki, és hogy, hogy mit kell, hogy lásson egy pásztor az ember életébe. Te arra hivatkoztál, hogy Isten választ ki, tehát nem az ember dönt úgy, hogy ő szolgálni akar, hanem Isten kiválaszt a szolgálatra, és hogy utána pedig cselekeded azt, amire Isten elhívott téged. Beszéljünk egy kicsit a magánéletedről, mert itt beszéltünk arról, hogy hogy tértél meg, és az Istennel való kapcsolatod milyen volt, meg a gyülibe járásod. De közben meg alapítottál egy családot, hála Istennek.
0: Igen.
1: Amikor párt választottál, akkor fontos volt számodra az, hogy, hogy a te társad, aki lesz, az is hívő legyen, esetleg a családja ilyen megtért emberek legyenek? Vagy ez nem volt szempont?
0: Abszolút, abszolút, abszolút fontosnak tartottam, hogy hogy a lány, akit az Isten mellém akar helyezni, az mindenképp hívő keresztény családból nevelkedjen ki. Ugye azt mondja Isten beszéde, hogy jófa, jó gyümölcsöt terem. És kértem is az Istentől, hogy az Isten egy olyan párt helyezem mellém, aki keresztény, és hisz az Istenben, és megpróbál keresztény életmódra élni. Tehát ez nekem egy nagyon fontos kritérium volt a párválasztásban.
1: És ha lehet erről beszélni, testvérem, Pátyi van Gavrománész, de hogy... Hogy jöttetek össze? Milyen a keresztények közt való ismerkedés? Ez máshogy zajlik, vagy ugyanúgy zajlik, mint bármilyen más ismerkedés a világban?
0: Hát igazániból szerintem, hát figyelj, 19 éves voltam, amikor én elkezdtem az asszonnyal úgymond Facebookon keresztül ismerkedni, beszélni. Az igazság az, hogy én gyerekkoromtól fogva ismertem őt, viszont soha nem álltam bele kapcsolatba, beszélgetésbe, tehát nem beszélgettünk mi soha. Gyerekként így látásból ismertem, tudtam, hogy ki ő, meg tudtam, hogy kik a rokonok, meg a szülei, de 2019-ben, amikor nem is 2013-ban, amikor én Svédországban voltam, akkor kezdtem vele Facebookon beszélgetni, egyrében megismerni, és aztán valahogy az Isten úgy hozta, hogy nem csak beszélgetés lett belőle, hanem el is vettük egymást, összeházasodtunk.
1: Ő az érdi gyülekezethez tartozott akkor, vagy nem?
0: Igen, ők az érdi gyülekezethez tartottak, illetve a Pintje evangelizációján keresztül tértek meg, jártak is a gyülekezetbe, csak aztán egy ideig valahogy jegeltették az érdi gyülekezetbe járást.
1: És tehát akkor abban az időben, amikor összejöttetek, akkor pont nem jártak?
0: Akkor nem. Igen, aha, akkor nem jártak.
1: És akkor megismertétek egymást, összeházasodtatok, és van család, hála Istennek.
0: Így van, 4 gyerekünk van.
1: És fontos számodra az, hogy a gyerekeidet is úgy nevelt hitben?
0: Abszolút fontos számomra. A gyerekeimet... az evangéliumi vagy is mondjam vezetésen keresztül, tehát a bibliai igazságon keresztül nevelni. Nem szeretném nyilván a Bibliát letolni a torkukon, mert még egyébként még picik, de megpróbálok jó példa lenni a gyerekeim szemében, és ugyebár nem csak hétvégi keresztényként szeretnék funkcionálni, hanem valóban otthon szeretnék legfőképp azt mondja Isten beszéde, hogy papok, királyok és proféták vagyunk, és megpróbálom mind a három funkciót betölteni a családomon belül. Nyilván megpróbálok királyként uralkodni a családom fölött, profétaként közben járni értük az Isten előtt, és papként pedig megáldi nőket, és stb. Tehát amit a Biblia ír erről. Igen, megpróbálok jó példa lenni a gyerekeim számára, de nekik is el kell, hogy majd jussanak arra a pontra, hogy önálló hit jöjjön létre az evangélium halatára a szívükben, mint ahogy nekem is. Tehát ne csak egy vallásosság, ne csak egy megrögződés, ne csak egy megszokás legyen, hogy apuval megyünk gyülekezetbe, hanem hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nekik is az evangélium halatára a hitet elhelyezi a szívükben, és a Szent Szellem vonzása pedig majd nekük is motiváció lesz az életükben.
1: Tehát képes lennél annyira szabad akaratot adni nekik, hogyha az egyik gyereked azt mondaná, hogy ő nem akar hinni, nem akar gyülibe járni veled, akkor azt megtehetné?
0: Figyelj, a hitet én nem tudom neki a szívébe helyezni. A hit az Isten beszédének hallatára jön létre az ember szívében, ezt csak az evangélium tudja az ember szívébe eljutatni. Én nem tudok helyette hinni, nem tudok a szívébe hitet tenni, illetve helyezni, viszont nagyon fontos számomra, hogy még talán az én életemtől is, sőt, az én életemtől is fontosabb, hogy élő hitre jussanak, és ezért is imádkozom, és mint proféta, illetve mint pap imádkozni, és közben járni a gyerekeimért is az Isten előtt, hogy az Isten akarata szerinti életet tudjanak majd élni. Annál is inkább, mert ahogy látom a mai világban, hogy ez a fiatalabb generáció az eléggé, hogy is mondjam, eltorzult a bibliai keresztény értékektől. Tehát látom, hogy ez a woke, meg ez a gender mozgalom eléggé áttöri Európát, meg Magyarországot is, és ez a fiatalabb generáció eléggé hajlamos arra, hogy az Isten ellenes életet éljenek, Isten törvényeinek szembe menjenek, és remélem, hogy az Isten kegyelme rajtunk lesz is a családomon és a gyerekeimen is, és ez nagyon fontos dolog számomra, hogy a cigányságot, illetve nem csak a cigányokat, de a cigányság volt legfőképpen, hogy az evangéliumot hirdessük itt Magyarországon, és hogy mindenki Isten hitre jussanak minél többen, és hogy ez a fiatalabb generáció is eljusson arra, hogy mi az Isten igazsága, és hogy élő hitre jussanak az evangélium hallatára.
1: És mit üzennél ezeknek a fiataloknak, akik most hallgatnak bennünket, akik ebben a világban élnek, tehát a mostani generációnak, a mostani fiataloknak? Mit tudnál mondani, hogy miért éri meg Isten mellett dönteni, és ott hagyni azt a sok remek dolgot, azt a sok bulit, azt a sok fantasztikus csillogást, azt a igazi vagány életet? Miért hagyjam föl a vagány életet, ez miatt a gagyi kereszténység? Miért?
0: Hát figyelj, az ateista világnézet azt mondja, hogy Isten nincs, csak az valamit látunk, szagolunk, tapasztalunk, érintünk, illetve van-e az a kifejezés, amikor az emberek hedonista, tehát vannak azok az emberek, akik hedonista életet élnek, hogy éljünk a mának, éljünk a holnapnak, együnk, ígyunk, érezzük jól magunkat, viszont az élet nem erről szól. A Biblia nyilván kimondja, hogy ennek a világnak előbb-utóbb vége kell, hogy legyen. És hogyha a bibliai proféciákat tekintjük vezérvonalnak, akkor nyilvánvalóan látható, hogy a bibliai proféciák idejében élünk, és a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetele küszöbén állunk. És a Biblia azt mondja, hogy ezt a korszakot az Úr Jézus Krisztus hamarosan lezárja, és azok, akik a Krisztusvéi, azok el fognak az Úrral menni az Isten országába, aki pedig nem, és azt a döntést választa, hogy ő nem kér az Istenből, nem kér az evangéliumból, sajnos azoknak nem sok jót tudok jövendölni. Viszont felteszek egy kérdést, hogyha ez a bibliai történet, meg az Istenről való beszéd nem igaz, hanem csak egy mese, mit veszít az ember? Semmit. Eljár gyülekezetben, maximum erkölcsösebb életet fog élni, de nem veszít vele semmit. De akkor, hogyha ez mind igaz, és nem csak történet, és nem csak egy legenda, meg nem csak mese, akkor nagyon is fontos, hogy az ember ki mellett teszi le a voksát, mert ez a világ előbb-utóbb véges, és azt, amit a világ ad, az is véges, múlandó. Viszont az Isten egy halhatatlan, egy romolhatatlan örök életet ígér, kínál, ahol nincs fájdalom, nincs betegség, nincs sírás, nincs ez semmi negatívum. Csak öröm, igazság, békesség, és az Isten jelenléte.
1: Amen, amen. És hogyha mind azt mondom neked, hogy oké, Gyurika, elhiszem, amit mondasz, de hogy kell ezt csinálni? Hogy kezdjem el? Neked könnyű volt, mert téged vitt apukád a gyülibe, és keresztény háttérből jöttél. Én egyedül hogy kezdjem el ezt a dolgot?
0: Az evangélium hirdetést?
1: Nem. Azt, hogy én meg akarok térni. Hogy kezdjem el?
0: Hát figyelj, A megtérés a bibliai definíciója alapján, az eredeti héber fordítás alapján a megtérés az egy döntés. Viszont ezt a döntést, ezt csak te tudod meghozni. Más nem tudja helyetted meghozni. Viszont az evangélium tud egy olyan Isten hitre vezetni, ami által el tudod dönteni, hogy elhiszed az evangéliumot, és hogy egy olyan döntést hozol az életedben, hogy az addigi bűnös életednek hátat fordítasz, és magyarán pár fordulás jön az életedben, és 180 fokos fordulatot veszel az életedben, és azt a döntést hozod el az életedben, hogy én nem kérek abból, amit ez a világ ad, ezt a szent nem kérem, hanem az Isten akaratának szeretnék élni, az Isten evangéliumának a szolgálatában szeretnék állni, és keresem az Isten igazságát. Viszont ezt a döntést, ezt csak te tudod meghozni az életedben, illetve a szívedben, és ezt a döntést a Szent Szellem tudja kimunkálni a szívedben. Hogyha pedig úgy érzed, hogy megvan az akarás, viszont az erő nincs meg abban, hogy keresd az Istent, és hogy tegyél is az Isten szolgálatáért valamit, akkor kérd az Urat, hogy adjon rá erőt, adjon rá kegyelmet, hogy tudd az Isten akaratát végezni, és hogy a Szent Szellem munkálkodjon a te életedben és a te szívedben. Ezt tudom ajánlani.
1: Amen, amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, és természetesen a következő órában is várunk benneteket nagy-nagy szeretettel. Szóval most egy jó pár dicsőítő dal fog elhangzani, aztán a következő órában is Gyurika lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Nógrád vármegyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfi és öt társa ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt. A férfi egy budapesti fodrásszalont működtetett a keleti pályaudvar közelében, ahol két vendégével összebarátkozva sofőrök toborzására kérte őket. A nehéz anyagi helyzetben lévő embereket sofőri munkával csábították, miközben a szervező biztosította a járműveket, a pénzt és a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A hálózat 2023. júliusa és októbere között több alkalommal szállított illegálisan Magyarországra érkező migránsokat Szeged és Röszke térségéből a szlovák határ közelébe, gyakran zárt ablaktalan járművekben. A sofőröket titkosított neveken és mobil alkalmazásokon keresztül irányították, végül azonban a rendőrség minden résztvevőt elfogott. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxus minisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinet irodába erre a hétvégére, és néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Szervusz Armando, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Tehát ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy is lehet igazából komolyan venni az Istennel való kapcsolatot, és hogy juthatunk el arra a dologra, hogy valaki megtérjen, mit is jelent egészen pontosan a megtérés szó. Na most eljut egy ilyen pontra az ember, meg szeretne fordulni, szeretne Isten felé közeledni. Mit tudsz neki tanácsolni a továbbiakban? Tehát tegyük fel, oké, eljut arra a pontra, elmondja a megtérő imát, elkezd járni gyülekezetbe, és mit tud tenni annak érdekében, hogy ő fejlődjön Istenbe, hogy megerősödjön az Istennel való kapcsolata?
4: Az első és a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy az Isten beszédével való kapcsolat keresése. Hogyha egy ember arra kíváncsi, hogy mennyire szereti az Istent, akkor az abból látszik meg, hogy mennyire olvassa az igét. Hiszen azt mondja Isten beszéde, hogy a Názáreti Jézus Krisztus maga az ige, és amennyire keresed az igét, és amennyire vagy kapcsolatban az igével, ugyanannyira vagy kapcsolatban az Istennel. Nagyon fontos, hogy az igével kapcsolatban legyél, hiszen azt mondja, Isten beszél, hogy elveszik az én népem, mert nincs ismerete. Tehát nagyon fontos tudni, hogy az Istennek milyen igazságai vannak az igénbe, az igében, az evangéliumban, az Isten beszédében, hiszen ahogy látjuk, a Názárt és az Úr Jézust is az ördög az igén keresztül támadta meg, és hogyha nem lett volna olyan felkenetése az Úr Jézus Krisztusnak, és olyan kapcsolata emberként itt a Földön, hiszen ő 100% ember volt, és 100% Isten is. Tehát és hogyha nem lett volna olyan Isten ismerete, és nem lett volna olyan kenet rajta, akkor talán még az ördög az igével meg is tudta volna őt, hogy is mondjam, vezetni. Viszont nagyon fontos, hogy az ember, hiszen hogy az imént is mondtam legelején, mielőtt beszélgettünk, hogy az ördög az nem kétszerú patásként jön az emberhez, hanem az evangéliumon keresztül támad. Évát hogy támadta meg? Azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy egy fáról se egyér. Isten pedig tudjuk jól, hogy nem azt mondta, hanem Isten azt mondta, hogy csak egy fáról ne egyenek. Aztán megcáfolta Istennek a beszédét, és azt mondta, hogy minden fáról lehet, csak tehát, hogy minden fáról lehet, és arról a fáról lehet, amiről az Isten megtiltotta, és amely nap eszik arról a fáról, amelyről Isten megtiltott, akkor olyan lesz, mint az Isten. Szóval én azt látom, hogy egyébként az ördög a gyülekezeten belül, sőt vezetőkön keresztül is nagyon tud rombolni, illetve félrevezetni, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az igével legyél kapcsolatban, hiszen a Szent Szellem az Isten beszédére reagál elsősorban. Amikor az Isten szól, és az Isten beszéde kimegy, akkor a Szent Szellem is úgy működik, és a Szent Szellemmel kapcsolatban úgy tudsz legközvetlenebbül lenni, hogyha az Isten beszédével állandó kapcsolatod van. Tehát, hogyha az Isten beszédével állandó kapcsolatod van, akkor a Szent Szellemmel is a kapcsolat létrejön.
3: Uh-huh. És ha létrejön ez a kapcsolat, akkor tud működni úgy az élet az embernek, hogy Istenben erős legyen, ez egy nyilvánvaló válasz. Hogyha tegyük föl, most kapcsolt ide valaki, és nem érti ezt az egészet, amiről most beszélünk, mi is ez az Istennel való kapcsolat, stb. Te mi az, amiben hiszel? A műsor elején elmondtad, hogy milyen volt akkor az istenképed, most milyen az istenképed, és igazából mi az az evangélium, és mi ez a dolog, amiben te hiszel? Összetudnád nekünk röviden foglalni ezt, vagy akár kicsit hosszabban is, de ahogy jól esik.
4: Abszolút. Rengeteg emberrel beszéltem, rengeteg emberrel találkoztam már, és rengeteg ember volt már, akikkel úgy beszélgettünk, és az volt a véleményük a saját életükre vonatkozóan, hogy már véget szeretnének az életüknek, nem szeretnének élni, ilyen letargikus állapotban voltak, és ez azért volt, mert nem volt reménységük. Nem volt, mibe kapaszkodjanak. És azt mondja, Isten beszél, hogy a Názáret Jézus Krisztus, ami reménységünk bátor horgonya. Nem mondom azt, hogy nincsenek nekünk is keresztény emberként nehézségeink az életünkben, hiszen a Biblia, sőt Jézus előre figyelmeztetett minket, hogy legyünk bölcsek, és ne a fövényre építsük a mi házunkat, hanem a kősziklára. Mert jönni fognak a szelek, jönni fognak az árvizek, jönni fognak a viharok, és bele fognak ütközni a mi házunkba. Itt a példa szerint a ház a mi életünk, az alap pedig a Názáreti Jézus Krisztus, illetve az evangélium. És hogyha az evangéliumra helyezi az ember az ő életét, Isten nem azt garantálta, hogy nem fognak jönni nehézségek, problémák, hanem azt garantálta, hogy ha jönnek is szelek, meg árvizek, Isten meg fog tartani. Szóval az első dolog az, hogy nekünk, ami nagyon fontos keresztényként, hogy van reménységünk, van, miben kapaszkodjunk. És az Isten az egy szerető Isten. Az Isten kép teljesen megváltozott, mikor az evangélium, az igaz evangéliumot, nem a vizezet, hanem a tiszta evangéliumot hallottam, teljesen megfordult az Isten képem. És azt mondja Isten beszéde, hogy az Isten kezébe vagyunk beírva, és senki és semmi sem tud minket onnan kivenni. És hogyha apánk is, anyánk is elhagyna, ő soha nem fog minket elhagyni. És ebben bízva, ebben meggyőződve, hogy az Isten bármi is legyen, ő velem van, mint ahogy Dánielt kimentette az oroszlánnak verméből, vagy mint ahogy Sidrákot, Misákot és Abidnégot kimentette az égő tüzes kemencéből, aképpen hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus minket is megment minden nehézségből, minden helyzetből. Lehet, hogy vannak nehézségeink, de ahogy mondtam, az Úr Jézus Krisztus a mi reménységünk bátor horgonya, és ez a horgony annyira lement a víz fundamentumáig, hogy akármilyen szél jön, a mi életünk hajóját nem tudja se jobbra, se balra elvinni, hiszen ez a horgony, ez megtart, és az Úr Jézus Krisztusba bizakodva, azt mondja, Isten beszélő, aki az Úrban bízik, nem szégyenül meg. És soha nem szégyenültem meg, legyen áldott az Úrnak a neve. Nekünk is voltak nehézségeink, és az Úr mindig kimentett belőle. Azt mondja, Isten beszélő, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hogyha vannak is nehézségek, akkor is az Úrban bízunk, és az Úr helyre teszi a problémákat is.
3: Amen, amen. Hogyan tudja az ember elkötelezni magát igazából? Hogy sokan szokták mondani, hogy van ez a megtérő ima dolog. Ezt el tudnád mondani, hogy ez miről szól, miért fontos, miért van szükség egyáltalán erre?
4: Persze. Ugye azt mondja Isten beszéde, hogy szívvel hiszek az igazságban, és szájjal teszek vallást róla. Azért fontos szájjal vallást tenni a hitedről, megvalani, mert azt mondja Isten beszéde, hogy aki

0: És hogy amit a szívedbe hiszel, arról tegyél a száddal is vallomást. Én úgy gondolom.
1: Amen, amen. És hogy zajlik ez az ima? Miről szól?
0: Hát ez az ima arról szól, hogy elhiszem azt, hogy elsősorban az embernek tudatosulnia kell az életében, hogy ő önmagában bűnös. Az Isten beszél azt mondja, hogy ez a világ bűnben leledzik. És sőt, Dávidon keresztül azt mondja Isten beszéde az egyik Zsoltárában, hogy még anyám emlőim voltam, és már bűnös voltam. És akkor sokat gondolkodtam, hogy egy pici csecsemő gyerek, hogy lehet bűnös? Hiszen még nincsen önálló akarata, cselekedete, semmilyen rossz tevékenységet nem tett még az életében, és már bűnösnek mondja Dávid. És önmagát is beleérte, azt mondja, hogy ő még anyukája emlőim volt, és már bűnös volt. És az Isten rámutatott nekem arra, hogy az Ádámtól és Évától az ősbűn öröklődik minden emberre, és ugyebár az ember ádámi természettel születik, bűnös természettel születik, ezáltal minden ember, illetve minden csecsemő gyerek, akármilyen fura dolognak is, és megbotránkozhatónak is hangzik, minden gyermek, csecsemő gyerek bűnben születik, az ádámi természet ezzel jár. Tehát az ember ádámi természettel születik, alapvetően bűnben születik, és ahogy az imént is mondtam, hogy ez a világ bűnben leledzik, és az Isten ebből a bűnös természettől akar megszabadítani. Az evangélium lényeg az, hogy az Isten elveszi tőle ezt a bűnös ádámi természetet, és a vízbe, és a keresztelkedés által, a megkeresztelkedés által egy krisztusi természetet kapsz. Tehát azonosulsz az Úr Jézus Krisztus halálával, ahogy az imént is mondtam, eltemetetésével és feltámadásával. Ez pont erről szól, hogy az ádámi természetet, a bűnös természetet a víz alatt hagyod, és feljössz megigazult krisztusi természettel. És szerintem a világ legfontosabb döntése ez.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Gyurika lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt már keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Szervusz Armando, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Nos, elég sok mindenről beszéltünk már a mai nap folyamán. Beszéltünk a múltról, a jelenről, de még nem beszéltünk a jövőről. Hamarosan a jövődről fogunk beszélgetni. Előtte meséld el nekünk azt, hogy ki számodra Jézus Krisztus.
0: Az Úr Jézus Krisztus az számomra azon fölül és azon túl, hogy a személyes szabadítom, megváltom és Uram. Egyrészt a Biblia úgy definiálja, hogy mi vagyunk a mennyasszony, ő pedig a vőlegény. Tehát az egyház a mennyasszony, ő pedig a vőlegény. De számomra személyesen az Úr Jézus Krisztus nem csak egy úr, nem csak egy király, hanem a testvérem is. Hiszen az Isten, az egyben az Isten is, az én Istenem is, viszont az Atyám is. És ez nagyon fontos, hogy az ember, a Szent Szellem által az emberben tudatosuljon, hogy az Isten az Atyánk. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy a mi Atyánk imában arra invitált minket az Úr Jézus, hogy így imádkozzunk, hogy mi Atyánk. Hiszen ő az Atyánk, és mivel ő az mi Atyánk, ezért én úgy tekintek az Úr Jézus Krisztusra, mint az idősebbik testvéremre, akire mindig számíthatok minden helyzetben.
1: Mit tervezel a jövőben csinálni?
0: Hát a Biblia azt mondja, hogy keresétek előbb Isten igazságát, és utána megadatik nektek minden. Nyilván a magánéletemen kívül az Úr Jézus Krisztus a legfontosabb. Tehát az Isten, illetve az evangélium hirdetése a legfontosabb. Fontos az Isten keresés, az Istennel való kapcsolat, illetve az ige hirdetés számomra a legfontosabb, és nyilván utána az Isten, utána a családom. Tehát a családom, az egzisztenciális életem, illetve a gyermekeim nevelése, ami nagyon fontos.
1: Van még valami, ami a szíveden

0: Van, amit úgy érzel, hogy el akartál mondani, de nem tudtad elmondani, vagy nem mondtad el eddig a hallgatóknak?
1: Hát amit elmondanék talán az, hogy a kedves hallgatókat én is arra szeretném bátorítani, hogy keressék az Urat, keressék az evangéliumot, és hogyha bármilyen nehézségben is vannak, bármilyen problémában, legyen az betegség, anyagi probléma, vagy bármilyen félelem gyötri az ő szívüket, lelküket, akkor az egyedüli mentővár az az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Isten beszéde, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és az Istennél változás, vagy változás árnyéka sincsen. Tehát, hogy 2000 évvel ezelőtt tudott az Úr Jézus Krisztus gyógyítani, szabadítani, ugyanúgy tud a napjainkban is gyógyítani, szabadítani, csodákat tenni, és hogyha bármilyen nehézség van az életükben, forduljanak az Úrhoz. Menjenek be az ő belső szobájukba, öntsék ki az Istennek az ő szívük problémáit, öntsék ki az ő szívüket, és az Isten választ fog ráadni. Bízzanak az Úrban, higgyenek az Úrban, és az Isten meg fogja őket szabadítani.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged gazdagon.
1: Áldjon téged is.
0: Családoddal, a házad népével együtt.
1: Viszont kívánom.
0: És zárásul azt szoktam csinálni, hogy mondok három dolgot, és te csak egy szóval válaszolhatsz rá.
1: Rendben van.
0: Az első... gyülekezet.
1: Ja, hogy most válaszoljak azon erre?
0: Igen, egy szó, ami eszedbe jut.
1: Család.
0: A második Jézus Krisztus.
1: Szeretet.
0: A harmadik Gyurika.
1: Hú. Magamról mi a véleményem? Hát nem is tudom. Nem tudom. Nem tudom, mit mondjak magamról.
0: Egy szó. Amivel tudod jellemezni.
1: Családapa.
0: Magad. Családapa. Hát akkor kedves hallgatóink, Gyurika családapa volt a vendégem. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk a mai
1: nagyon
0: nap folyamán.
1: Szívesen.
0: És kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Trajó, egy újabb vendég, egy újabb élettörténet, egy újabb kapcsolat Istennel, és hamarosan folytatjuk a műsorunkat, tartsatok velem mindenféleképpen. Most szóljon egy dicsőítő dal.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Jordan Mayer és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt helyi halálos fel.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyházszervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítérésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Giménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt, porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatása perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő